0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 000 voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkom segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. József főherceg 1847-ben bekövetkezett haláláig több mint 50 évig töltötte be a király helyettesítési, azaz nádori tisztséget. Habsburg származása ellenére megtanult magyarul, díszmagyart viselt és Budán élt. Sokat tett az ország és Pest-Buda fejlesztéséért. Nevéhez fűződik többek között a Nemzeti Múzeum, a Gellért-hegyi csillagvizsgáló, a Városliget rendezése, valamint a Margit-sziget parkosítása. Az 1838-as pesti árvíz idején ő volt a mentés irányítója, majd sokat tett az árvízkárok enyhítéséért. Jelentős adományokkal támogatta többek között a művészeteket, a közoktatást és a vallási ügyeket. Érdemei miatt a legmagyarabb Habsburg megtisztelő néven emlegették. József nádor emlékét a róla elnevezett tér és a tér közepén álló szobor őrzi az 5. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szilágyi Dezső téri templom a budai oldal legnagyobb református temploma. A fővárosban pedig a Kálvin téri után a második leghatalmasabb. Elkészültéig a budai reformátusok a budavári evangélikus templomban tarthatták csak az istentiszteleteiket. A különleges ötszög alaprajzú neogótikus épület zsolnai mázas cserepeivel 1896-os átadása óta meghatározó eleme a városképnek. Nélkül elképzelhetetlen lenne a budai Dunapart országházzal szemközti szakasza. Az épület tervezője a történelmi stílusokat mesterien újraformáló Petsz Samu, aki olyan emblematikus épületekkel örvendeztette meg Budapestet, mint a Vámház körúti nagyvásárcsarnok, vagy a Fasori Evangélikus Gimnázium. Itt házasodott például Ady Endre, és később Horthy István a kormányzó fia is. A templom páratlan fekvése azonban a II. Világháborúban átoknak bizonyult. Az épület súlyosan megsérült a II. Világháborúban. Bár viszonylag hamar helyreállították, nem teljesen az eredeti formák szerint. 2000 és 2021 között a templom teljes külső és belső felújításon esett át. Cél az eredeti állapotok minél hívebb visszaadása volt. Ugyanakkor a modern igényeknek való megfelelésre is nagy hangsúlyt fektettek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50.000 tonnányi betont, 2.300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200.000 tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15.000 négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Mendi Myers, rabbi, a Szentendrei Zsidóház rabbija, illetve Halász András kiállításának a kurátora. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Így akkor most már tudják, hogy hova hívjuk meg a hallgatókat, de szerintem egy picit mutassuk be a Szentendrei Zsidóházat. Festők városában van ez a zsinagóga, és az sem véletlen, hogy egy kiállító tér is kapott itt helyet. Erről mesélj egy picikét, milyen ez?
2: Kiköltöztünk Szentendrére a zsidó közösséget így felépíteni, támogatni, és annak egy fontos része is nem csak, hogy a zsidókkal foglalkozunk, hanem a nagy magyar társadalommal, és terjesztünk a zsidó kultúrát, tudást és az összes elemét. Az egyik fontos oldala szerintem a művészet, mert az ember legjobban tanul valamit, amikor nem úgy érzi, hogy valaki tanít, hanem ez egy organikus, természetes folyamat, egy belső folyamat, amiben ez zajlik, egy bizonyos impulzus, közös impulzus alapján. És a művészet ez egy nagyon fontos eszköz ennek, és azért is nagyon fontos, hogy őszinte legyen a művész is, hogy nem azt ábrázolja, amit kér valami megrendelő vagy kurátor, hanem valami, az is nála egy olyan természetes folyamat, hogy ki szeretne fejezni egy gondolatot, egy érzést, ami másképp nem tud, és az az egyik fő tevékenységünk Szentendrén, hogy ezen a csatornán keresztül mutatjuk be nagyon személyes zsidó identitásokat és történeteket.
1: Milyen ez a galéria? Hogy képzel?
2: Ez nem egy nagyon nagy galéria, kb. 75 négyzetméterről van szó, de nagyon hangulatos, nagyon igyekeztünk a dizájnban arra figyelni, hogy legyen egy hagyományos érzés, de modern kivitelezésben.
1: Ezt így már most elképzeltük, de pontosan akkor tudjuk, hogy hogyan is néz ki, hogyha ellátogatunk oda, és most van is egy alkalom, hiszen május 10-én 17 óra 30-kor nyílik egy új kiállítás, Halász András kiállítása. Ő egy munkácsi díjas festőművész, de hogy miért érdekes most ez a kiállítás, és mit érdemes tudni a művészről, alvasd be minket egy picikét.
2: Én többször hallottam Halász Andrásról már az utóbbi években, de nem nagyon foglalkoztam vele, amíg nem tartottunk közösen az Erdész Galériával egy tálatvezetés és beszélgetést, amikor közösen rendeztünk egy kiállítást Szentendréhez köthető zsidó művészekről 2024. decemberében, és ott beszélt a Nagy T. Katalin művészettörténész, hogy most ez a csoport, az Európai iskola, a 20. századi zsidó művészek, hogy látták a zsidóságukat, mennyire vállalták a zsidóságukat, és ott volt egy elég határozott úriember, aki beleszólt, reagált, kérdéseket tett, és a végén között ez a pasi az avantgárd nagy öregje New Yorkból, Halász András. Ez felébresztette a kíváncsiságot, és kapcsolatba léptem vele. 46-ban született, második világháború után, zsidó családban, az anyai oldal az olyan nem vallásos, de hagyományőrző hátterű, az apai ág az inkább olyan budapesti kommunista zsidó család, nem volt jellemző zsidó jel vagy hagyomány az otthonában, de nem rejtettek, hogy zsidók, de egész életen hát kísérte ez a dolog, hogy zsidó vagyok, de ezentúl hát nem volt semmi jele, azt mondja, hogy bohém művész vagyok mai napig. Én felkértem kiállítani a galériánkban, én nem mondtam kifejezetten, hogy zsidó anyag legyen, mert nem is szoktam, zsidó művészeket állítom ki, és ennyi. Ő javasolta még tavaly, hogy most 80 éves leszek jövőre, és sosem foglalkoztam a zsidóságommal a művészetemben, most itt az ideje. Nem érdekel a pénz, most szeretnék valamit úgy személyeset osztani az emberekkel, ami addig nem. És nagyon tetszett az ötlet, és ez egy hosszú folyamat volt, fél évig nem nagyon sikerült valahogy ezt összehozni, és most utóbbi hónapokban jöttem hozzá látogatni, és már látom, hogy van egy festmény. A Siratúfal egy imatkozó figurával. Szép festmény. Ez egy olyan kezdet volt, hogy most egy folyamat, és mondtam neki is, bár neki nem is lehet mondani, mert ugye neki ez alapvető, hogy ő azt fest, amit ő szeretne kifejezni.
1: Meg ami benne van.
2: Ami benne van. Szóval mondtam, ez nem egy megrendelés, hanem talál magadban egy személyes, szubjektív zsidó identitás, nem az, hogy most klasszikus, nem tudom, egy torna tekercs, vagy nem tudom mit. Következő festmény, az már egy Siratúfalnak egy olyan close-up, egy olyan kis részlete, a cetlikkel, amik szoktak ott hagyni egy imával, egy kérelemmel, de ráragasztotta egy levelet, ami egy bizonyos szervnek írt be egy panaszt, és kért fegyelmit emiatt, hogy amikor itt a Művészeti Akadémián tanított, volt egy diák, egy lány, egy zsidó származású lány, akit kirúgták az egyik osztályból, és beettetek az övébe, amikor mondta, hogy tele az osztály, és nincs hely, azt mondták, hogy jó, de ti zsidók jól lesztek egymással, és költött egy panasz, két fegyelmét, és azt a levelet ráragasztotta a sírotofalra, amit választ kapott, hogy nem lesz semmi következménye, és egy évvel később kirúgták ott az iskolából. Most nem mesek mindegyikről, mert hogy maradjon egy kicsit, a kiállítás megnyitón látni, de onnantól kezdve csak egyre személyesebb, egyre eredetibb és különlegesebb irányba ment ez az alkotás folyamat. Most egy nagyon szép anyag készült, ami tényleg eredeti, Halász András avantgárd. Ő nagyon tájcentrikusan fest. Ez a tájcentrikusság, ez neki nem az, hogy most festek egy széket, hanem hogy minden egy nem egy objekt, hanem egy szubjekt, hogy amikor fest egy bizonyos tárgyat, ez nem egy csendélet, hanem ez egy portré. Hogy egyszerűen életre kell a dolog, és amikor kérdeztünk, mi volt az inspiráció ennek, igen, hogy miért, és mondja október 7-áig, amikor támadták ugye Izraelben a Gázából, nekem a zsidó identitás nem jelentett sokat, tudtam, hogy az vagyok. És október 7-én leesett a tantusz, hogy az velem is történhetett, én is lehetem ott, ez egy sors, ami nem tudok elkerülni. Ez a kiállítás igazából erről szól, hogy én a sorsomat oda teszem a testvéreimhez. Szerintem ez egy nagyon különleges dolog, hogy az ember így beválja, és amikor beszéltünk a címről, én egy kicsit olyan homályosabb címet javasoltam, és azt mondja, nem legyen a cím, a kiállításnak egy zsidó festő. És szerintem ez egy óriási lépés.
1: Gondolatokat ébreszt, és egyébként pont ezt olvastam a Halász Andrásról, hogy már a pályája elején megfogalmazta, hogy olyan művészetet szeretne csinálni, amely képes gondolatok kifejezésére. És akkor ez meg is valósult, és ezen a kiállítás is látható. A megnyitóról még nem beszéltünk, bár már ugye egyszer említettük, hogy május 10-e 17 óra 30 a Szentendrei Zsidóházba várják, tehát az érdeklődőket, bárkit, aki szeretne ellátogatni.
2: Én sem beszélek sokat, mondok egy pár szót, bemutatom a művészt, ő nagyon szépen tud beszélni erről. Néha van művészettörténész, aki bemutatja, néha nincs. Itt lehet, hogy valami meglepetés lesz, de igazából szerintem a legfontosabb azok a műalkotások, azért a művészel lehet beszélgetni, megtekinteni a festményeket, még nyilván pezsgő az feltétel.
1: Igen, megünnepelni, hogy ez a dolog megtörténik. És meddig igen, látható majd a kiállítás?
2: Június 7-áig.
1: Akkor addig azért van időnk elmenni és megnézni ezt a kiállítást. Én azt gondolom, hogy amikor a művész ott van és vele beszélgethetünk, az biztos, hogy egy nagyon izgalmas dolog, hiszen olyan dolgokat is megtudhatunk, amire nem is gondolnánk, vagy amit ugye ő tart fontosnak, és a személyes gondolatai ott lehetnek velünk. És ezután a galériában mi fog még történni, vagy lesz-e olyan esemény, amelyhez kapcsolódtok?
2: A Szentendrei Élnap a programban veszünk részt minden évben, és nyitó templomok éjszakája, van új kiállítás 5-6-szor egy évben, kb. 2 havonta. Az Élnap arra készülök egy különleges programmal, de a részleteket még nem tudok
1: rendben
2: ma osztani a hallgatókkal.
1: Meg kell nézni akár a weboldalt, akár a hivatalos Facebook oldalt, és ott úgy is megtalálható majd minden program, ugye?
2: Mindent osztunk ott, igen.
1: Tehát május 10-én nyílik meg a Szentendrei Zsidóházban Munkácsi Díjas festőművész Halász András kiállítása, amelynek a címe Egy zsidó festő. 80 éves korában ő úgy gondolta, hogy érdemes ezzel foglalkoznia, és a lelkének egy mélyében nézni, részének egy mélyét megnézni, és hogy mi született ebből, ezt láthatjuk ezen a kiállításon. Én kívánom, hogy nagyon sokan látogassanak el, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Mandy Myers, rabbi volt, a Halász András kiállítás kurátora.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Láthatatlan város címmel látható Kondor Attila kiállítása a Resident Art Galériában május 23-áig. Saját városunk szépsége sokszor elrejtőzik a szemünk elől, és láthatatlanságba burkolódzik. Ahhoz, hogy felismerjük szépségét, ráeszméljünk harmóniájára, izgalmas karakterére, kell, hogy erre valaki újfent rámutasson vagy rávezessen. Kondor Attila festményein a város mindig a tájban jelenik meg, egy olyan felülnézetben, ahol az épületek tetőinek összefüggő sziluettje rajzolja meg a várost, meghatározó karaktert. Május 11-én a Rózsavölgyi Szalonban a Szívhang című előadást láthatják. Ez egy szórakoztató és érzelmes történet, avagy 50 után is van élet. Hídi, Abigail és Bori barátnők évtizedekkel ezelőtt évfolyamtársak voltak. Az egyetemen azóta sok minden történt velük, de barátságuk töretlen. Havonta könyvklubot tartanak, most éppen a Bovariné a téma. A regényhez való viszonyukat erősen befolyásolja aktuális élethelyzetük. Hídi egy csúnya válás után próbálja összeszedni magát, Abigail képtelen az elköteleződésre, Bori házassága viszont tökéletes. Legalábbis annak tűnik, amíg fel nem bukkan Andris, a volt csoporttárs és felkavarja az állóvizet. Régi sérelmek, elszalasztott lehetőségek, félreértések, vágyak és indulatok kavarognak. Közben előtt tűnik egy kulcs, születik egy gyerek, és kiszakad egy vallomás. Mindez Szulák Andrea, Epres Attila, Györgyi Anna és Sajgel Erika erőadásában láthatjuk. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Pedig sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Idén is lesz orgonák éjszakája május 23-án. Annak idején, amikor 2019-ben létrehozták az orgonák éjszakája programsorozatot, akkor mi volt a fejükben, milyen célt szerettek volna megvalósítani?
2: A szlogenunknak a jegyében, hogy közel hozzuk a zenét, illetve hogy a legmagasabb minőségű klasszikus zenét juttassuk el mindenhova országszerte, az évente több mint 300 ezer nézőnk, meg több mint 200 településen. Ebben a munkában az egyik legkülönlegesebb esemény az orgonák éjszakája, amely mindig pünkös szombatján valósul meg, az idei évben ez május 23-án lesz, és itt nappal az a célunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy minél több billentyűvel és pedállal találkozzanak az utcákon, a tereken, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyeken, és hogy ezzel is meghívjuk, behívjuk őket estére az orgonának az otthonába, a saját tereibe, a templomokba, a koncerttermekbe, hogy ott hallgassanak este orgona muzsikát, és el tudjanak csendesedni, ki tudjanak simulni, és új erővel feltöltve vághassanak neki a következő napoknak és heteknek.
1: 2019 óta néhány év eltelt. Mi minden változott az orgonák éjszakája programsorozat környékén?
2: Minden évben igyekszünk más-más programokat hadirendbe, csatasorba állítani, valami megújulást tenni a programban. A legjelentősebb változás az utóbbi években, 2 évvel ezelőtt indítottuk el, hogy nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Az idei esztendőben 3. alkalommal immáron 6 kontinensen, 20 országban több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang szólal meg számos európai nagyvárosban, Berlinben, Bécsben, Rómában, és az európai nagyvárosok mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen az egy napon. Így egy nap alatt több mint 100 program valósul meg a világszerte, és hát nagyon izgalmas, ahogy a programok időrendben keletről indulnak, és aztán úgy haladunk, ahogy az óra megy nyugat felé.
1: Az orgona lenyűgöző világát hányan szerették meg az elmúlt időszakban? Tehát van-e arról valamiféle statisztikájuk, hogy mennyien látogatták meg a különböző programokat?
2: Sajnos erről nem készítettünk statisztikát, azt látjuk csak, hogy a programjaink nagyon nagy közönséget vonzanak, és örvendetes, hogy ez... Hát egyrészt nem örvendetes, hogy a 21. században az embereknek egyre kevesebb az idejük a szabadidőre, a szórakozásra, és még a korábbi időben is népszerűbbek voltak a fesztiválok, amik egy hétre koncentrálták mondjuk a klasszikus zenei érdeklődését sokaknak. Most ezek az éjszakai programok meg még jobban összesűrítve már egy éjszaka alatt biztosítanak nagyon sok helyszínt és magas minőségű klasszikus zenét, orgona muzsikát, és az érdeklődés töretlen, és ezt nagy örömmel látjuk, hogy keresik a programokat országszerte, kis településeken és a nagyvárosokban is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hamarosan részletezzük majd a különböző programokat, hát természetesen nem felsorolásszerűen, hiszen akkor elüldögélnénk itt még néhány órácskát. Jövünk vissza nem sokára Szamosi Szabolccsal, aki Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Újra lesz orgonák éjszakája május 23-án. Rengeteg program különböző helyszíneken, hát a rengeteg, az több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és hát ennél több résztvevő is lesz az orgonák éjszakája eseményen. Na most melyek azok a kiemelt programok, koncertek, amelyeket mindenképpen szeretne elmondani a hallgatóinknak?
1: Természetesen Budapesten lesznek a legfantasztikusabb koncertjeink, a kiemelt hangversenyeink. Eleve Budapesten a Zeneakadémián megrendezendő bérletünkben ilyenkor az orgonák éjszakáján még unikálisabb programokkal találkozhatnak az odalátogatók, és ezt nagyon ajánlom a minden klasszikus zene szerelmesének, mert ha megnézzük az éves műsornaptárt az egész országban, akkor szinte teljesen találat nélkül maradunk, ha orgona versenyeket keresünk. És ezen a napon mi a Zeneakadémián egy este három orgona versenyt is bemutatunk. Az egyik, ami már régebbi is, de nem annyira ismert, azt gondolom, nem is tudom, hogy szólt-e már Magyarországon, Jungen Szimfónia koncertantéja, amelynek az orgona a főszereplője. Emellett Hidas Frigyes orgona versenye is megszólal, és ott Rezső a felkérésünkre egy orgona versenyt komponált, amit ezen a napon fog bemutatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Teremi Dáriusz vezényletével, és ennek a három orgona versenynek a két szólistájak Xin Mei Fang, kínai orgonaművész, és Silvio Cselegin, olasz orgonaművész. Ugyanis ezen a napon az a jellemző, hogy külföldi művészeket hívunk meg hazánkba, és a magyar művészeket pedig visszük, hogy a világba megmutathassák a magyar zene erejét és a magyar művészetnek a magas színvonalát. És így érkezik két ilyen kitűnő külföldi művész Budapestre, de természetesen megszólal Vajda János Preludium című alkotása, amely az orgonák éjszakájának a fő műve lesz. Ez minden évben megkérünk egy zeneszerzőt, hogy írjon egy fanfár, egy emblematikus művet az orgonák éjszakájára, és ennek mindenhol meg kell szólalnia. Tehát ezen a napon több mint 100 helyszínen hallhatnak bemutatót, vagy ős bemutatót erről a darabról. Természetesen a Zeneakadémián is megszólal ez a mű. A másik kiemelt helyszínünk pedig a Szent István Bazilika, ahol Francesco Finotti ad különleges meghitt hangulatú gyertyafényes orgona koncertet. Ez a gyertyafény ötlete érdekes, hogy új reneszánszát éli. Én már egy jó 30 éve, még a legelső koncertjeim egyikén a Pécsi Bazilikába, mikor Vas Ágnes és Germán Júlia hegedű művész szaladtuk első koncertünket, akkor az éjszakai gyakorlás közben arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha ezt a gyakorlat, ezt a hangulatot, amit itt érzünk éjszaka a darabok elsajátítása közben, ezt valahogy megpróbálnánk megmutatni a közönségnek is, és az oltár lépcsőire elhelyeztünk gyertyákat, nem ilyen több százas, mint ami manapság jellemző, hanem ilyen 20-30-at, és nagyon különleges hangulata volt annak a koncertnek. Egy újságírót annyira megragadta, hogy utána ilyen országos napilapban cikk is született róla, és azt gondolom, hogy ez egy valóban szép dolog, és ha ezt kitűnő orgonista tolmácsolásában élvezhetjük ezt a gyertyafényes hangulatot, akkor biztos vagyok abban, hogy ez mindenkiben mély élményt fog előidézni, és valóban egy töltekező dolog tud lenni.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem itt az Intermezzóban Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo orgonák éjszakájára. Készülünk, vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Budapesten és környékén, sőt nemzetközi helyszíneken is zajlik a programsorozat. Ugye most leginkább az éjszakai esti koncertekről beszéltünk, de mi lesz napközben?
1: Nagyon izgalmas, és ebben az évben is főleg a budapestiek élvezhetik, hogy lesz egy mozgó orgonánk, ami egy kis platós teherautón utazik majd Budapest terein, és bár menet közben nem fog játszani, mert az nem annyira lenne erős művészi teljesítmény, hanem megáll bizonyos ismert helyszínein a fővárosnak, és ott hallhatnak mini orgona koncertet, így a Magyar Állami Operaház előtt, a Deák téren, az Óriás kerék alatt, az Operett Színház előtti téren, a Várkert bazárnál és a Nemzeti Múzeum előtti téren népszerű orgona művek kézzel, lábbal szólalnak majd meg. Szintén Budapesten, majd már az éjszakába bele nyúlóan a Deák téri evangélikus templomban lesznek nyitott ajtós orgona koncertek egészen éjfélig. Az egész orgona szó bejárja nem csak a templom falait, hanem a tártajtóknak köszönhetően majd az egész Deák teret is. De lesz koncertünk az Aranyhídon, Balatonfüreden. Balatonfüredről indul majd el a hajó. Lesz borkóstoló bororgonával, vagy borgonával rövidítve. Ez az orgona egy nagyon izgalmas hangszer. A sípok helyén boros üvegeket helyeztek el, és ezek az üvegek vannak különböző mennyiségű folyadékokkal föltöltve, és így hangolhatóak. És a borkóstolóval egybekötött vacsora közben ez a hangszer szolgáltat kikapcsolódást, muzsikát, szórakozást az odalátogatóknak. De lesz olyan, ahol orgonagyárat lehet látogatni, és lesz zenés sportnap is orgonával az orgona körül. Ez Pécsett a Balokhányligetben, a Kodály központ mellett, és ott egy piadanca nevű hangszer is megjelenik. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. Ezen 3-4 ember egyszerre táncol vagy ugrál, és szólaltat meg egy művet, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom nagyon jól bevezeti a futást. Ez a hangszer, de ott például lesz éjszakai orgona koncert a Kodály központ mellett, a Csillagok alatt filmzenékkel. Ezekre a nagyon izgalmas és színes programokra várjuk napközben is a hallgatóságot, és hát ezeken a nagyvárosokon kívül nagyon sok csatlakozó helyszínünk van, úgyhogy a filharmonia.hu oldalon ajánlom, hogy szemezgessenek a szerint, hogy ki merre utazik ezen a napon.
0: Épp ezt szerettem volna öntől megkérdezni, hogy azt lehet-e tudni pontosan, hogy éppen merre járnak? Tehát lehet erre készülni?
1: Igen, aha. Tehát a honlap az folyamatosan kint van, és ott látszik, tehát megadtuk percre pontosan, hogy mikor, hol, milyen programunk van. Tehát ez nem annyira egy országjárás, az egyetlen mozgó hangszer az ott Budapesten mozog, a többi helyszínek pedig meghirdetett pontos időpontja van.
0: A fesztivál több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget. Hol és milyen események kapcsolódnak ide?
1: A fesztivál vagy az orgonák éjszakája több városban is gyertyafényes koncerttel várja a közönséget, így például Székesfehérváron, Miskolcon, a Zavasi Református templomban és Győrben a Szent Ignác, Loyolai Szent Ignác bencés templomban. Így, aki a gyertyafényes hangulatot keresi, de még nem hallott ilyet orgona muzsikával, akkor azoknak nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a filharmonia.hu oldalra és keressenek kedvükre való koncert lehetőséget.
0: Nagyon köszönöm, jövünk vissza, hiszen számos program áll még rendelkezésünkre. Vendégem Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Orgonák éjszakája lesz idén is, május 23-án. Mi az, amitől a leginkább szerethető az orgona?
1: Azt gondolom, hogy ez az a hangszer, amelynek a például a méretében is a legnagyobb különbségeket fedezhetjük föl. Van olyan orgona, amelynek csak 60 sípja van, de van olyan, aminek több mint 10 000, és e között a két méret között pedig millió verzió, és azt gondolom, hogy azt is kevesen tudják, hogy nincs kettő egyforma orgona a világon. Tehát az orgonista, ha esetleg készül a Balaton Lellei koncertjére, akkor ezt nem tudja megtenni Kaposváron, hanem akkor az csak a Balaton Lellei orgonán tud arra az adott koncertre fölkészülni, hogy beállítsa a hangszíneket, hogy azok a darabok hogyan, miként szólaljanak meg. És hát aki ezt a sokszínűséget szereti, kedveli, azok jönnek általában orgonistának, mert ez mindig egy teljesen más feladat egy orgona koncertre fölkészülni, mint mondjuk zongoránál vagy egy hegedűnél. Mindenki fogja a saját kezébe a saját hangszerét. Orgonánál is többnyire ugyanaz a Stanway típus van, csak más korú. Az orgonánál viszont semmi közös pont nincs, azon túl, hogy a hangszíne is teljesen más a hangszernek, más sípok vannak, más síp összetétel, más regiszterek, és pont nincs, azon túl, hogy a hangszíne is teljesen más a hangszernek, más sípok vannak, más síp összetétel, más regiszterek, azon túl teljesen más billentés,

0: annyira sok különböző tényező, amihez mind-mind alkalmazkodni kell, és figyelni kell a koncertek során, hogy ez a művésznek nagy feladat, a közönségnek viszont, aki szereti az orgonamuzsikát, egy nagyon izgalmas összehasonlítási alap, hogy meghallgatja esetleg ugyanazt a darabot más-más helyszíneken, hogy hogyan szólal meg, és hogyan szólaltatja meg azt a művész.
1: Azt hiszem, hogy ez adja valahol a szépségét és a nehézségét, a kihívását is az orgonának, mint hangszernek.
0: Abszolút, hát és ugye azt sem említettem, hogy több billentyűsora, ugye több manuálja is van orgonának, nyilván legkisebbnek, amit említettem, ha csak 60 sípos, akkor annak csak egy billentyűsora van, de ha már több ezer sípja van, akkor van 2, 3, 4, 5, világ legnagyobb orgonájának 7 manuálja, tehát ezt úgy kell, hogy elképzeljük, mint amikor a rockkoncerten a billentyűs körbe rakja magát billentyűkkel, billentyű szintetizátorokkal, csak ezeket nem rakhatjuk magunk köré, hanem ezek egymás fölött helyezkednek el az orgonán, és hát azt gondolom, hogy a torna itt is fontos az orgonista számára, bár az minden munkába, hogy a derekunk ne fájduljon meg, vagy jól tudjuk kezelni az olykor nehéz mozdulatsorok ne okozzanak különösebb problémát az izmainknak.
1: Kik azok a neves orgonaművészek, akiknek a játékát a közönség hallhatja az idei orgonák éjszakáján?
0: Az idei orgonák éjszakáján is számos művész lép föl, Karosi Bálint, Áhin Erzsébet, Gesztesi Tóth László, Ablonci Bertalan, Kecskés Mónika, Szabó Balázs, Balatoni Sándor, Almási László, Attila, Kovács Szilárd Ferenc, Kristófi László, Kis Zsolt, azt gondolom, ők mind egyébként külföldi helyszíneken fognak koncertezni, és Magyarországon Székesfehérváron Kaposi Bruno, Szejdül Dénessel, Miskolcon Tabajdi Ádám Osztorosi Cseszterrel, Győrben Hegyi Barnabás Maros Dórával, de Debrecenben pedig Sárosi Dániel, Boncsér Gergely, Klernot Tokár és Vadász Dániel társaságában a Három Tenor című koncertet fogják előadni, a Három Tenor egy orgonát, úgyhogy ez csak néhány név a teljes palettából, de nem is untatnám ezzel a hallgatókat, a filharmonia.hu oldalon a teljes palettát és névsort és helyszínkínálatot felfedezhetik és megkereshetik a kedvükre valót.
1: Említette, hogy tavaly előtt nemzetközivé vált az orgonák éjszakája. Melyek azok a külföldi helyszínek, ahol csatlakozhat a közönség a programsorozathoz?
0: Idei esztendőben lesz Ausztráliában is programunk, orgona ismertető gyerekeknek rajzpályázat, Horvátországban a Zadari tengeri orgonára fölhívjuk a figyelmet, Rómában lesz koncert, Berlinben Kárdonyi családra emlékezünk, az ő műveiket, Kárdonyi Zoltán és Kárdonyi Zsolt műveiket szólaltatják meg, Pekingben, Szlovákiában, Szakolcán, Lengyelországban, Gdanskban, Algériában, Portugáliában, az Azori-szigeteken, Prágában, Bukarestben, Bécsben, Vajdaságban, Bajmokon, Svájcban, Brüsszelben, New Yorkban és Peruban, Limában lesznek koncertjeink.
1: Mivel biztatja azokat a hallgatóinkat, akik eddig még nem vettek részt az orgonák éjszakáján, de most kedvet kaptak hozzá?
0: Azt válaszolják a fiatalok, hogy mikor hallgatnak klasszikus zenét, hogy amikor tanulniuk kell, például egyetemi vizsgákra készülnek. És ahelyett, hogy erre mi legyintünk, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dicséret és megtiszteltetés, hogy amikor úgy érzik, hogy koncentrálniuk kell és szükségük van a figyelmükre, akkor mégiscsak klasszikus zenét keresnek ki az interneten. És azt javaslom nekik, hogy ne csak ehhez a szigorú agymunkához használják, hanem próbálják ki a simító hatását is, azt, ami a gondok, a zajok közben elcsendesíti őket, miközben akár fortéban, akár pianissimóban szólal meg. Ezt javaslom nem csak a fiataloknak, hanem minden korosztály számára, de azt gondolom, hogy az idősebbek már jobban felfedezték ezt,

0: és gyakori vendégei ezeknek a koncerteknek, de fontos, hogy egyrészt a hangzását, azt, ahogy dübörög alattunk a pad, miközben egy fortissimo szólal meg, vagy egészen éteri, alig hallható hangon szólal meg az orgona, elcsendesítve a lelket, ezt jöjjenek és tapasztalják meg, és érezzék, hogy milyen csoda, és legtöbb helyszínen még láthatják is, hogy micsoda zsonglőr mutatványra van szüksége az előadónak ahhoz, hogy ez létrejöjjön.
1: És erre most, május 23-án lehetőség nyílik. Nagyon köszönöm a beszélgetést, sikeres Orgonák éjszakája programsorozatot.
0: Köszönöm szépen, én is köszönöm.
1: Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas orgonaművész, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeztek tegnap a fővárosban. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Jó reggelt kívánok! 2026. május 11-e van és hétfő. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le az esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Ösztűz alá került a köztársasági elnök, miután Magyar Péter már miniszterelnökként is megismételte korábban többször hangoztatott véleményét, miszerint Súlyog Tamásnak távoznia kellene a hivatalából. Legutóbb Mellétei Barna Márton, a Tisza párt lemondott igazságügyi miniszter jelöltje szólította fel Súlyog Tamást, valamint több közjogi méltóságot, hogy mondjanak le. Az országgyűlési képviselő szerint lemondani nem gyengeség, hanem erő. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Közben megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. És mindeközben brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan de Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg. A londoni védelmi minisztérium beszámolója szerint a 6 ejtőernyőst és a brit hadsereg 2 katonaorvosát egy katonai szállító repülőgép vitte a brit tengeren túli területnek számító alig 221 lakosú dél-atlanti szigetre. Észak-Korea módosította alkotmányát, amely immár kötelező és automatikus nukleáris válaszcsapást ír elő a hadsereg számára Kim Jong-un meggyilkolása esetén. A dél-koreai hírszerzés szerint a döntés hátterében az iráni vezető Ali Khamenei elleni végzetes amerikai-izraeli támadás okozta félelem áll. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeztek tegnap a fővárosban. Délelőtt futóversenyt tartottak, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várták az érdeklődőket. A standoknál európai uniós intézmények, nemzetközi, valamint hazai szakmai és civil szervezetek mutatkoztak be. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Végül az időjárásról. A nap első felében még hosszabb napos időszakok lehetnek, délutára azonban délnyugat felül erőteljes gomoly felhőképződés kezdődik, és egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, amely többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20 és 28 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Ma napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervízútja közelében, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt minden kedves hallgatónak, a sorrendért elnézést, de a sorrendben bezavar az időjárás. Május 11-e van, hétfő, csapjunk bele, indítsuk el a hetet, ez idáig rendben van, de akkor amiért imádkoztunk már hónapok óta, vagy legalábbis másfél hónapja az eső, megérkezik. Na de hogy érkezik meg? Hát úgy, hogy ránk rival, miszerint az esőhöz felhő kell, úgyhogy a napsütésből egyre kevesebb lesz, és sajnos úgy alakult, hogy az esőhöz jelen esetben szél is társul, vagy orkán erejű szél is társul, úgyhogy készüljenek, fölkészítsenek föl minden tanulót és apróságot a várható időjárási krízisre, de hát májusi eső aranyat ér, akár hogyan is érkezik, és akkor a népi bölcsességek közül a Jövőt nem sejtheted című áll bölcsesség következik. Az biztos, hogy foglalkozunk a jövővel, mert hogy a Reggeli Expressben az Országos Széchenyi Könyvtár a Jövő század regénye című kiállítására látogatunk. Igen, tanultuk, érettségizők sokkal jobban tudják, hogy ez egy Jókai Mór regény, ami abszolút kilóg a jókai sorból. Valahova a múlt század közepére teszi jóslatait Jókai, és mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy már ez az korszak elmúlt, tehát vissza is tekinthetünk, megnézhetjük, hogyan alakul a jövő, nem csak Jókainál, hanem sokaknál. Ráadásul egy olyan érdekes kiállítás ez az Országos Széchenyi Könyvtárban, ami sok-sok helyről kölcsönöz, sok-sok helyet vonz be például, de nem szeretem ezt a kifejezést, és így a rengeteg irodalom mellé képzőművészet is, és sok-sok történelem is társulhat, erről beszélgetünk majd a kiállítás elnézést egyik kurátorával. Aztán ünnepelünk, nem a jövőben, hanem a jelenben, mert ez az év szóljon Janikowski Éváról, Janikowski 100, és rögtön a remek programok közül kiemelkedik egy szerdai a Klebelsberg kastély szalonjában, Arany lemez ez a címe, arany, és bearanyozott hölgyekkel, maradjunk ennél, Hámori Ildikó, valamint Horváth Lili beszélgetnek majd, de nem csak egymással, fölidézve és megidézve Janikowski Éva szellemét, hanem például a nézőkkel is, illetve a moderátorral, Tollár Mónikával, aki tulajdonképpen polgári foglalkozása szerint egy rendes hétköznapi dramaturg, úgyhogy vele beszélgetek majd, milyen Janikowskival és milyen ezzel a két gyönyörű hölgyel dolgozni, beleértve saját magát is, én akkor most már négy hölgyet idézek föl, illetve hívok 9 óra utára egy hölgyet, egy menedzsert, egy művészettörténészt, Címer Dalmát a Várfog galériából, mert hogy nagyon érdekes kiállításra bukkantunk a Várfog galériában. Vissza a termeszekhez, Richard Attenborough 100 éves, én tudom, de nem az ő életében szeretnék hagyászkodni, hanem a kötőjel utáni résszel, miszerint Merci Motoko foglalkozni. Motoko Tachikawa egy művész, egy képzőművész, hát gondolták volna, és ő együtt Franyó Atóttal adja a kiállítás bázisét, és hát nyilván felelgetnek egymással a képek, és fölhívják a figyelmet a természetre, ami nagyon fontos, meg az is, hogy én most már akkor térjek vissza más programokhoz, de 9 óra után tehát a Várfog galériába látogatunk el, és addig is bombázom majd önöket az erre a hétre vonatkozó okosságokkal, a mai születésnapokkal, névnapokkal, és természetesen bevallom azt is, hogy az elmúlt időszak történései rajtam is nyomot hagytak, úgyhogy egy picikét kutatóbb lettem, hogyha médiáról van szó, hogyha a saját szakmámról van szó, úgyhogy egyrészt kérek elnézést minden egyes szavamért, másrészt pedig egyfajta tudatos médiafogyasztást az önök részéről, hogy figyeljék, hogy mit mondtam most, hogy figyeljenek arra, hogy mit mondanak vendégeink, annál is inkább, mert mindez újra követhető Spotify-on. Sokkal egyszerűbb azonban, ha május 11-én Liszt Ferenccel indulunk.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ami egy jó hétfő, május 11-én nem lehet más tematikájú, mint hogy új kezdetről kell beszélni, ami talán a tudásé. Bevallom őszintén, nem nagyon szeretem az ilyeneket, de amikor szeretetről kell beszélni, azt tudom, hogy nagyon sok tanulnivalónk van. És szó szerint van tanulnivalónk, például Gary Chapmantől, tőle loptuk, kölcsönöztük az idézetet, Gary Chapmantől pedig kölcsönözhetnek, vagy hozzáférhetővé tehetnek maguk számára egy alapkönyvet, ez az öt szeretett nyelv, 1990-es évek eleje, amikor a megjelentetést datálhatjuk. Egy amerikai család és pár terapeutáról van szó, és több évtizedes praxisa után jutott arra a felismerésre, hogy a szeretetet bizony ugyanúgy tanuljuk, és tanulnunk kell, mint az anyanyelvünket, és ez a szeretet közlés, ez alapvetően ötféle kommunikációs csatornán keresztül történik, nem úgy, mint hogy rádió, tévé, mozi, hanem elismerő szavakkal, minőségi idővel, amit egymással töltünk, ajándékozással, ami nem biztos, hogy csak a megfogható dolgokra kat jelenti, szívességek, és testi érintés. Ez a szeretett nyelv ötöse legalábbis Gary Chapman szerint, és Gary Chapman azt mondja az új kezdetről, hogy megdöbbentő, hogy milyen sokan átviszik a tegnap terhét a következő napra. Kudarcaikat napról napra magukkal cipelik, és ezzel megfosztják magukat az újrakezdés örömétől. Tessék ledobni a hátizsákokat, ha tehetik, és tényleg ne cipeljék magukkal a terheket, kudarcokat, negatív élményeket, mondom én. Jöjjenek a pozitív élmények, a zenék május 11-én könnyedén és nyugodtan, itt a Klasszik Nyitányban.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a Várba invitálom önöket. A helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ez egy nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik, már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. Uh-huh. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspólójátékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között, az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúkból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát, hogy a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak fönn sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg, és ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárs kölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatóban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amikkel a múltban történtek. Szerintem a múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást és lehetőséget kínáljunk, valamint majd még minden a kiállítás a múzeumok éjszakáján is állni fog, akkor is színes programokkal és rendhagyó tárlatvezetésekkel fogunk készülni a kiállítás.
1: A felnőtteknek szóló tárlatvezetés például május 16-án és 30-án is elérhető, a fiatalok osztályokkal keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját! Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: Befögött a reggeli express főváros centrikus program ajánlata, és hozott rögtön szépségeket, virágokat, vagy legalábbis ez jut eszünkbe, hogyha meghalljuk a Sakura szót, de a Sakura együttes is létezik. Ők ma 6-kor a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében lépnek föl, ez még szebb nevén az Öt Pacsirta szalon, és a Sakura áll egyrészt Szakai Keikóból, másrészt Görbe Károlyból, Farkas Jukiból, illetve Kuvana Kazuéből, arra tették fel az életüket, hogy hagyományos japán hangszereken szólaltatnak meg japán dallamokat, sok zenei helyen fölléptek már, és erősítik a kulturális kapcsolatokat Magyarország és Japán között, például az Életdala, a Hiába való várakozás, az Ezernyi virágzó cseresznyefa, a Karatachi no Hana és más dalokkal, tehát ma este 6-kor az Öt Pacsirta szalomban. Hej rá, Kóci, és már mindenki folytatná, pedig vannak vannak nagyon sokan, akik ennek a kornak az elfeledett magyar hangszeres zenéjét gyűjtik, és ezzel foglalkoznak, több mint 2017.-18. századi kétszázadot böngésztek végig, illetve a néphagyományban megőrzött táncdallamokat is összehasonlították. Az évszázadokon át viszonylagos nyugalomban élő felvidéken csiszolódott ki az a hangszeres zene, ami aztán Erdélyben tudott tovább élni egészen az utóbbi időkig. Nagyon sok a felvidéki eredet, tehát a felvidéken lejátszott dalok, és a három évszázaddal ezelőtt a második Rákóczi Ferenc korában lerögzött, lejegyzett dallamok megszólalnak május 14-én, csütörtökön este 7-kor a város egyik leggyönőbb helyén, a Pesti Vigadóban. Közreműködik majd a Hungarikus együttes Szentemrei Panna Furuján, illetve Varga Luca citerán és éneken. Ha már ének szó, lehet, hogy táncolni is lehet rá, de az biztos, hogy szombaton este 7-kor a régi Zeneakadémián megmozdulhatnak a lábak. 200 év keringőit tárja majd önök elé Király Ádám zongorán. Ez a keringő műfai keletkezésétől kezdve végig követi az utat egészen a 21. századi kortárs zenéig, Liszt első Mephisto keringőjétől Ravelen át, aztán majd a Kék Duna keringő parafrázisa is érkezik, de Kurták Györgytől akár a keringő fantázia fémjelzett darab is még egyszer, tehát régi Zeneakadémia szombat este 7 óra Király Ádámnak köszönhetően lippennek be 200 év keringő, és valami finomságot gyorsan május 15-e és 17-e között, de tényleg finomságot, mert hogy a Körösi József sétányon, a 11. kerületben budai palacsinta pikniket tartanak, és a palacsinta az egy nagyon sokrétű dolog, egy olyan desszert, aminek létezik nemzetközi napja, eredetileg húsvét előtt 46 nappal, de most is finomak a nemzetközi ízek, a töltött palacsinta, a rakott palacsinta, az amerikai palacsinta, a nagymamaféle palacsinta, a rántott palacsinta, az édes a sós, és meg ennyi rengeteg íz, de gondoltak az étel allergiában szenvedőkre is, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap lehet nagymama nélkül is palacsintázni. Egyrészt jó étvágyat, másrészt pedig jó szórakozást kívánunk a programokhoz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Ma napközben félpályás lezárásra kell számítani a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Lezárták mától a 11. kerületben a Török Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szervízútja közelében, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 11-én, hétfőn rengeteg névnappal bírunk, de a születésnapok közül legalábbis az én szubjektív olvasatomban kiemelkedik kettő. Az elsővel menjünk egy bajszos úriemberhez, elfolyó órákhoz vagy égő zsiráfhoz. Igen, Salvador Dali születésnapja van. Egészen különleges munkásság az, amit ránk hagyott, és egészen különleges élet az, amit ő élt. Több mint 1500 festmény maradt utána, körülbelül 30 könyv, néhány balett szövegkönyv, számos könyv, illusztráció, litográfia, színházi jelmester, tucatnyi szobor, ékszer, nagyon drágán, illetve volt Disney részére még rajzfilmet is alkotott, hát ez utóbbi mutatja, hogy igencsak különleges művészről van szó, különleges gyerekkorral, hiszen amikor 1904. május 11-én megszületett maga Salvador, akkor gondolni és gondoltak is arra, hogy két évvel korábban az anyukának, Felipa Domenech Ferrésznek már született egy Salvador Dali nevű fia, ám ő elhunyt, és úgy vélte az egész család, hogy az első már elhunyt Salvador reinkarnációja a most érkezett, 1904-ben érkezett ifjabb. A szülők hittek ebben, de sajnos, vagy nem sajnos, így nevelték Salvador Dalit is, sokszor kisétáltak vele a testvér sírjához. Ez lehet, hogy meghatározó, lehet, hogy nem, de 8 évesen ez a fiatalember, a mi Salvador Dalink, berendezte első műtermét a padláson talán található mosókonyhában, aztán készültek kisebb akvarellek, főképp tájkép tanulmányuk, de jött néhány olajfestmény, ami másolata volt néhány híresebb festő munkájának. Aztán itt az érdeklődés a filozófia iránt, meg művészettörténetet is tanult természetesen, de amiről nekünk nagyon fontos, az az a szürrealizmus, amivel megismerkedett egyrészt Párizsban másrészt megismerkedett Pablo Picasso szóval is, úgyhogy elindult a világ hírnév felé, az extravaganciával és még más, hát a pénzhez köthető dologgal, mert nagyon sokan tényleg pénzéhesnek tartották Dalit, meg azt mondták, hogy halucinogén szerek használatával volt képes megalkotni furcsa képeit, de ő azt mondta, hogy nem drogozom, én magam vagyok a drog. De nagyon szerette feleségét, Galát, vele költözött Amerikába a második világháború idején, aztán 8 évig ott is éltek, és már megint azt mondják, hogy ekkor is a pénz szeretete dominált, mert az amerikai Cummings Catterwood közreműködésével egy komplett ékszer gyűjteményt is megtervezett, az értéke ma már több 10 millió dollár, de hát emlékezünk inkább arra, hogy milyen jól, és milyen serkentően hatott, nem csak a művészeti életre, hanem a mai napig a mi agyunkra, hogyha szabad ezt így mondani, és a mi agyunk törődjön akkor most már tényleg a névnaposokkal. A ferencek nagyon sokszor ünnepelhetik névnapukat, a fülöpök kevesebbszer, a görög Filipposz név rövidülésének magyar alakváltozata ez, és lókedvelőt jelent, és akadnak Filippák is, akik is szintén talán szeretnek, azt végig sem mondom, szóval lóval kapcsolatos fülöpök, Filipp és Filippák, boldog névnapot. Guido és Isidora, Vitold, illetve Vitus német nev Veit formájának az olasz alakváltozatából, az Isidor pedig a görög Isis ajándékát jelenti, és az Isidórák is fölköszönthetik ma magukat, nem sokára pedig én remélem, hogy helikopter leszek, de nem abban az értelemben, hanem hogy Kármán Tódorról beszélhetek egy picit, mert hogy az ő születésnapja is van, május 11-én hétfőn, de a lényeg, hogy még mielőtt ki törne a ramazoli időjárásilag, élvezzék ezt a reggelt könnyedén és nyugodtan itt a klasszik nyitánnyal.

Klasszik Rádió 92, egy május 11-én Hétfőn a csillagok között című film egyik betét muzsikája után adná magát a helyzet, hogy Kármán Tódor életét tárjam önök elé, már amennyire az én szintemen ez lehetséges, de nem merem átlépni a Kármán vonalat, meg ez egy nagyon bő életmű, úgyhogy átteszem majd a következő órára, inkább figyelmeztetnék mindenkit, hogy a közlekedési kultúra napja van, ez úgy hangzik, mint egy fenyegetés, mert gyakran a közlekedést, meg a közlekedési kultúrát hozzákötjük a káromkodáshoz, a mutogatáshoz, illetve a rendőrségi ellenőrzésekhez és bírságokhoz. Pedig 2015 óta az ENSZ cselekvések évtizede a közúti közlekedés biztonság területén akcióprogramhoz kapcsolódóan van ez a nap a Közlekedés Tudományú Egyesület szakmai koordinációjával, sok-sok partnerszervezettel, és nem csak a biztonságosan helyesen, hanem a biztonság tudatosan, környezettudatosan és udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja ez, akik átengedik egymást, akik megvárják egymást, akik nem szólnak egy szót sem, akik türelmesek, akik tényleg udvariasak, és azt az énjüket hozzák elő a közlekedésben is,

amit egyébként elvárnának mástól is egy sima emberi kapcsolatban. Ja, és nem csak a Moszkva, bocsánat, az közutakra vonatkozik ez, hanem a vasúti, a vízi és a légi közlekedésre is. Hát rájuk azért szerintem főleg a biztonság és a környezet tudatosság kell, hogy hasson rám meg az idő, nem sokára érkeznek majd a hírek, addig Verdi Requiemjéből szól egy mű, és aztán áttérünk majd sok-sok irodalomra, Janikovszkijévára, és tudom, megígértem, Kármán Tódorra is születésnapján, május 11-én itt a Klasszik Nyitányban.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdődik a lendő kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megkezdődik ma a lendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők, megválasztva a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament. A testületek közül 14-et a Tisza, mint kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Ma 13 bizottság tart meghallgatást, derült ki a parlamenti honlapon található meghívókból. Donald Trump amerikai elnök május 13-a és 15-e között látogatást tesz Kínában a kínai elnök meghívására. Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Kína új teherűrhajót indított. A Tiangong űrállomás ellátására közölte a kínai űrprogram hivatala. Az űrhajó több mint 6 tonna rakományt szállít, köztük hatóanyagot, a személyzet ellátásához szükséges fogyóeszközöket és tudományos kísérletekhez szükséges berendezéseket. A rakomány része egy új szkafander űrsétákhoz, valamint egy futópad is az űrhajósok edzésére. A Tiangong fedélzetén jelenleg 3 kínai űrhajós tartózkodik, akiknek küldetését nemrég meghosszabbították. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Május 29-én 14 óra 30 perckor búcsúztatják Sebő Ferenc előadó művészt, zeneszerzőt, a Táncház Mozgalom egyik elindítóját a farkasréti temető ravatalozójában. Hamvainak megszentelése és sírba helyezése a búcsúztatót követően a család kérésére szűk körben történik. Sebő Ferenc április 27-én hunyt el, a Kossuth-díjas művész idén februárban töltötte be 79. életévét. Végül az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kánfor utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Széll Kálmán tér közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Petőfi hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti útat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt, és hívom fel a figyelmet az esernyő, illetve a kalpag vagy fejfedő viselése május 11-én hétfőn. Most tudtam levegőt venni, mert hogy elindult a hét, és ez is a mi feladatunk, hogy rengeteg programot ajánljunk az elkövetkezendő hét napra, hogy megnyugtassuk önöket, hogy az időjárásban a májusi eső az majd aranyat ér, hogy a Fülöpök, Filippek és Filippinek valamiféleképpen a lóhoz, a ló szeretethez köthetők, de nagyon fontos, hogy művészettel is foglalkozunk, nem mintha a lovak nem tartoznának a művészetekhez, de rendkívül fontos ez a hét, sokféle fesztivál vagy megmozdulás veszi kezdetét. Szombaton például biztos, hogy Art Mozik éjszakája indul. Egy éjszaka, 5 mozi, 70 film, művész Puskin, Toldi, Kino, Tabán, tessék megtámadni, és tényleg hosszú éjszakára készülni, akár hajnalig, egy karszala kell, és a mozik pénztárában meg a weboldalon ez elérhető. Az elmúlt év sikerfilmjei jönnek, a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, aztán még vannak premier előtti vetítések is. Számomra a legérdekesebb a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusát elmesélő Nem én vagyok, aztán az Odakint, ami többszörös fesztiváldíjas, az ikonikus párizsi épület megtervezéséről szóló Egy dán építész Párizsban, akik pedig az én lányomhoz hasonlóan a horrorokat szeretik, nos azoknak az Egy éjszaka szülötte kell. Apropó születés, vagy születés, már az Art Mozik éjszakájából át kell valahonnan, valahová térnem, születés hete, és egészen pontosan a belvárosban az 5-ös 10 művelődési házban szól majd erről az egész hét. Délelőttökként kuckókkal, szülés élmény feldolgozással, beszélgetésekkel, hát mondanám, hogy kerekasztalokkal, de kerekbabzsák leterítésekkel, szülőcsecsemő, kisgyermek konzulensek vezetésével. Nő voltam, anya lettem beszélgetés csütörtökön, majd pénteken kismama jóga tánc, ami szerintem a legaranyosabb, aztán Virág Melinda elmagyarázza, hogy miért kell ez a test tudatosság. Kommunikációs tréning apáknak, Street Gábor Hubával szombaton 10-től. Hát fura helyzetben vagyunk mi, apák, pláne amikor csemete születik, van-e ott nekünk egyáltalán dolgunk, helyünk, vagy húzzunk el, vagy maradjunk csöndben, szóval apa hangon, tessék ezt a kommunikációs tréninget megtámadni szombaton délelőtt 10-kor, és Orbán Ida és Virág Melinda vezetésével vasárnap pedig egy jó szülésre bocsátó ünnepség lesz, női körben, támogató légkörben, már megint kimaradunk, de hogy maradunk ki, itt leszünk, itt vagyunk, a hölgyekkel, meg az apróságokkal is, akiknek sok sikert kívánunk mára, remélem már a munkahelyükön vannak, mi pedig nem sokára majd foglalkozunk tényleg hölgyekkel, mondom, hogy visszatérünk, ez egy keretes szerkezet, nem keretes, hanem kerek, mert hogy aranylemez a címe annak a képzelet színházi előadásnak és beszélgetésnek, amire fölhívjuk a figyelmet majd Tollár Mónikával, aki rendezője is az estnek, meg a beszélgetésnek, meg moderátora, tehát az egyik beszélgető is természetesen, és a hölgyek, akik pedig ott lesznek, hát egyrészt szövegben Janikowski Éva, másrészt pedig Hámori Ildikó és Horváth Lili, na ők tényleg húsvér valójukban, a holasz pedig majd a Klebelsberg Kunie, de megbeszéljük mindezt majd a zene után, tehát Tollár Mónikával, addig tessék táncolni, ez a tánc, ez úgy látszik, ez hétvégéről itt maradt, nagyszombati táncok, D-dur suite, és hogyha megengedik, akkor a Capella Savaria húzza a talpalávalót, mondanám, de hát azért ez egy emelkedettebb muzsika. Én pedig nagyon emelkedettem, mondom, hogy jó hétindítást kívánunk május 11-én itt a Klasszik Nyitánnyal, könnyedén és nyugodtan.

Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.

Az én egyik kedvencem, lehet, hogy nem nyomtam be, hogy haló, haló? Nem? Na, az én majdnem kimondtam, hogy mi etlenkedésemet hallhatták, tehát nem sokára akkor érkezek majd egy pótolt köszöntéssel Tollár Mónika felé, de ajándékképpen minden hölgynek, akkell akkor Janikovszky Évának is így a nagyon távolból egy gyönyörű zenét Henry Mancini-től, mert megtudtam, hogy így kell ejteni a nevét, szóval jöjjön az álom luxus kivitelben ből az a dal, ami, tessék egy picikét hátradőlni, zsebkendőt szerezni, meg minden, aztán tényleg folytatjuk majd Kultúrával és az Aranylemez című előadással. Az én technikai tudatlanságomnak köszönhetően jöjjön most a gyönyörűség, néha így járnak az emberek.

0: mondom, hogy megvolt a gyönyörűség, akkor is, és most pedig megvan a gyönyörűség, legalábbis remélem. Tollár Monika, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Meg nyilván engem is, mondom én itt egyáltalán nem sértetten, és akkor volt egy ilyen viccem, hogy keretes szerkezetben beszélgetünk, mert majd az előadással, Janikovszki Évával kezdjük, előadással folytatjuk, és úgyis a hölgyekhez, vagy Janikovszki Évához lyukadunk ki, akinek én megnéztem, Aranylemez című írása nincsen, de lemezhez köthető van, ugye?
1: Így van. Ez tulajdonképpen egy trilógiának a harmadik része. Nekünk három olyan előadásunk van, ami az Éva egyik felnőtteknek szóló könyvét, a lemez két oldalát dolgozza föl, és azt hiszem, hogy ez egy kevéssé ismert műve, pedig hát szenzációs. Számomra egyébként azért volt érdekes, mert amikor levettem a polcra és elkezdtem olvasni, akkor hallottam a színészek fejét a hangomban, és nagyon meglepődtem, hogy a Móra kiadó is azt mondta, amikor megkerestem őket, hogy még soha senki nem gondolt arra, hogy ebből a könyvből készüljön színpadi szövegváltozat. És akkor én ezt megcsináltam trilógiaként. Az első részben a 40 pluszos női életről gondolkodunk az Éva írásai mentén, aztán jöttek a férfiak természetesen, és hát a végén pedig az időskor, tehát a 60-70 fölötti lét. És ez az aranylemez, ami azért érdekes, mert hogyha egy kicsit hátrébb tudunk lépni, és rá tudunk tekinteni az életünkre így távlatban, akkor nagyon sokszor meg tudjuk azt nézni az előadás alatt, hogy vannak olyan monológiaink, vannak olyan kedvenc őrületes áriáink, amiket akár 10-20-30 éven keresztül is mondunk a teljes környezetünknek.
0: Amikor többes szám első személyben beszélsz, bocsánat a tegeződésért, szerintem erre már régóta volt precedens meg engedély, akkor képzeletszínházként beszélsz magadról is, meg a társaidról is, és én megígértem, hogy itt lehet, hogy ez eleve egy beszélgetés, és aztán még ebbe be lehet kapcsolódni, meg a művésznők, kitárják magukat a művésznők, Janikovszkin túl is élvezhető Hámori Ildikó, Horváth Lili?
1: Igen, a képzeletszínház, amit itt említettél, az egy általam megnevezett műfaj, valahogy próbáltam megfogalmazni azt, hogy igazából mi mit is csinálunk a színházban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nálunk nincsenek klasszikus értelemben vett színházi körülmények, nincs díszlet, nincs jelmez, nincs kellék, nincs az a millió, amit ugye megszokott a néző, mikor elmegy színházba, viszont nagyon-nagyon számítunk a nézők képzelő erejére. Tehát valójában ez egy közös játék az előadás során, hogy ahogy mi a szöveget előadjuk, mi elmegyünk félútig, és arra invitáljuk őket, hogy a saját emlékeikből, a saját életükből próbálják meg összerakni a fejükben, a képzeletükben mindazokat a történeteket, amiket ugye hallanak tőlünk a színpadon, és ez valahol ott középen azt hiszem, hogy találkozik, és ettől lesz értékes, hogy mindenki beletette a magáét. Na most az előadásnak az első része ez, amit ugyan egybe játszunk, de valójában két részre bontható, azt hiszem karakteresen, és a második részben pedig én fölmegyek a színpadra a lányokhoz, és egy kicsit beszélgetek velük a jelen való életükről. Tehát próbálunk a 70-es évek gyönyörű retro szövegeire úgy reflektálni, hogy ezt egy picit kibontjuk, egy picit modernizáljuk, egy picit megosztjuk azokat a gondolatokat, illetve ők megosztják a színésznők a gondolataikat, ami ezekről a szövegekről igazából eszükbe jut, megérinti őket, inspirálja őket, és azt hiszem, hogy ez így nagyon érdekes lesz, mert ez egyrésztről irodalom, másrésztről történelem, harmadrészt meg a való világ.
0: Amikor lányokat mondasz, akkor még egyszer Hámori Ildikóra és Horváth Lilire kell gondolni jelen esetben, de képzeletszínház meg aranylemez országszerte volt, van, lesz. Mitől függ, változik-e az, hogy hol játszotok, mikor játszotok egyáltalán, és kikkel játszotok?
1: Igen, az összes előadásunknál az egy alap tétel, hogy mivel 25 színésznő és 15 színész játsza a két-két szerepet, ugye ebben a három előadásban, tehát a nő, ha elmúlt 40, a férfi, ha elmúlt 40, és az aranylemezben, ezért abszolút változik az, hogy hol játszunk, hogy éppen melyik szereposztásban, és hogy éppen melyik előadást. Ez sokszor egyeztetési, másszor felkérési, harmadrészt tematikai, tehát hogy nyilván ahova megyünk oda, melyik passzol a legjobban, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy az esetek döntő többségében az szokott történni, hogy ahol lejátszuk mondjuk a Nő, ha elmúlt 40 című előadásunkat, ott utána nagyon nagy szeretettel várják a fiúkat, a 40 pluszos fiúkat, és hát természetesen a végén az aranylemez, mint egyféle korona.
0: Rendben, akkor most két dolgom van. Egyrészt a nem mondom el, mikor született Kovács Patrícia magyar színésznő születésnapjára fölhívni a figyelmet, köszönteni rádióban átadott virággal és csokoládéval. Bizony. A másik pedig egy ehhez kapcsolódó kérdés, és hál' Istennek nem fogsz bokárugni. Itt számít-e az életkor? Hölgyekről van szó legalábbis az aranylemeznél. Hogy mennyi rutin van benne, na, vagy tapasztalat az életről, ezt a körülírom?
1: Annyiban számít szerintem, hogy az egy különleges élmény, és ezt teljes szívemből mondom, hogy egy Hámori Ildikót, egy Vándor Évát, egy Helyi Barbarát, egy Györgyi Annát lehet párosban látni, mindenféle körítés nélkül a maga teljes valójában. És mivel ezek mind vidám előadások, és az aranylemez is egyébként ugyanígy egy nagyon szórakoztató, nagyon derűs előadás, hiszen ez a Janikowski humor, hát ebben mint egy medencében úszkálunk körbe-körbe, ez szerintem egy csodálatos színházi élmény ezekkel a nagyon-nagyon tehetséges, őrületesen jó színésznökkel.
0: Szerdáról beszélünk, a Klebersberg kastély szalomban, de hát nyilván előadásokkal tele a naptár, de Janikowski 100 kapcsán te mindent olvastál Janikowskitól?
1: Nem, sajnos nem. Nem.
0: Csak hogy van-e valami terv még a fejedben, vagy más szerzőkkel, vagy más fölállással? Sajnos férfi és nőn kívül hát nem nagyon tudok ennél jobb témát.
1: Hát rendhagyó módon most biztos meg fogsz lepődni, engem az apaság kérdése nagyon izgat. Igen, már van is egy ilyen előadásom, ami a koraszülés témáját dolgozta fel az apák szemszögéből, ez egy egészen rendhagyó és rendkívüli előadás, hiszen ha jól tudom, ilyen a világon még nem született egy sem, annak az a cím, hogy a padon apa születik, és ennek szeretném megcsinálni most a folytatását, változatát, itt most nem a koraszülésről lenne szó, hanem a Vései Miklósnak az Apa kezdődik című könyvét dolgoznánk fel úgy, hogy egy picit arra próbálnánk rálátni, hogy miközben a leendő anyuka ugye a terhesség 9 hónapja alatt átalakul, és a végén ugye megszüli a babát, és megszüli tulajdonképpen önmagát is, mint anyát, az alatt a 9 hónap alatt egy férfi meg tudja szülni saját magából az apát.
0: Jó, hát én belegondoltam. Ez sajnos az én lényem. Visszatérve a Klebersberg kastély szalomban szerdán este 7-kor látható aranylemezre. Kik ülnek a nézőtéren? Hölgyek? Férfiak?
1: Alapvetően azt hiszem, hogy hölgyek. Igen, akik elhozzák a párjaikat, akik aztán nagyon boldogan szorongatják a kezünket kifele menet, mert hogy azt mondják, hogy ez egy nagyon jó kedélyű, jó hangulatú, vidám előadás volt, amire ők abszolút nem számítottak. És ebből a szempontból azt gondolom, ez egy férfi barát színházi produkció, ahol a végén ők is nagyon jól érzik magukat, miközben valószínűleg egy aranylemez című előadása azért alapvetően inkább a hölgyek, és abból is talán mondjuk a 40-50 pluszosak vásárolnának. Itt azért azt gondolom, hogy a színésznők neve egy nagyon fontos védjegye annak, hogy körülbelül be lehet lőni, hogy mire lehet számítani, hiszen azért az Ildikó meg a Lili garancia arra, hogy itt valami normális dolog történik a színpadon, mindenfajta megőrülés nélkül.
0: Nyilván megőrülsz a kérdéseimtől, de nem kerülhető el sosem a konyhapszichológia, legalábbis a velem folytatott, a velünk kettőnkkel folytatott beszélgetés során 21. század, kommunikáljunk egymással, nyíljunk meg egymás felé, de hát nem mindenki ilyen. Te hogy látod rendezőként, dramaturgként, színészismerőként, előadásismerőként és nézőismerőként? Mindig meg kell nyitni? Vagy létezik olyan egészséges állapot is, amikor az ember lánya, fia, csak hallgat. Kommunikációs alapvetést kérdezek most. És mekkorát sóhajtottál?
1: Szerintem a színház, mint műfaj, nagyon alkalmas arra, hogy elkezdjünk egymás felé fordulni, megnyitni, és hogy valahogy észrevegyük pont nem a különbözőségeinket, hanem a hasonlóságainkat, vagy az azonosságainkat, azt a fajta együtt lélegzést, vagy együtt érzést. igen, mindenféle értelemben az együttérzés, tehát ez a szolidaritás ugye nekem a mániám, de valóban én azt tapasztalom a saját produkcióink során, hogy míg az előadásnak az első része, ugye ez az irodalmi szöveg a Janikowski és az ismerős régi 70-es évek világa biztonságot ad, addig az élő beszélgetés arról, hogy hogyan vagyunk mi kedden, szerdán, csütörtökön a családjainkban, mit gondolunk az élet múlásáról, magunkról, az meg valahogy nagyon megfogja a kezünket, nagyon megfogjuk egymás kezét. És ez egy klassz dolog, mert valójában itt ebben a digitalizációs világban, ahol nagyon vagyunk verve vizuálisan, meg manipuláltan, tehát én azt sem tudjuk, hogy mi igaz, meg mi nem. Egyszer csak hihetetlen súlya van annak, hogy ott van egy színésznő élőben, és élőben mesél igazi dolgokról.
0: Ez a válaszunk a digitalizációra, ez egy elkerülés, vagy nem dorongoltad le, tehát éljünk azzal is?
1: Én boldogan hiszem azt, nekem most az a meggyőződésem, hogy a színház fel fog értékelődni, mint műfaj. Mert ez lesz az a hely, ahol le tudjuk tenni a telefonunkat mondjuk 1 órára, 2 órára, 3 órára, és úgy tudunk emberi történeteket végignézni, hogy abban nem lesz 2 darab YouTube reklám, vagy 3 teljesen oda nem való hülyeség, amit mindig ki kell kattintani, hogy kihagyás, vagy jön 3 pitty, vagy 4 nem tudom, ami elterel, hanem egyszerűen csak bele tudunk ereszkedni egy valódi emberi történetbe, amire rájövünk a végén, hogy ez nem valaki másnak a története, hanem nagyon sok szempontból a sajátunk.
0: Ez szép volt. Én pedig szép másfél órát kívánok Pitty nélkül a Klebersberg kastély szalonban, szerde este 7 óra, tehát egyrészt aranylemez, de keressék még a 3 produkció bármelyikét, ha hát az interneten, most kimondtam, tehát az interneten, mert digitalizálva élek én is, és itt bukkanhatok rátok. A rátok az egyrészt Hámori Ildikót, meg Horváth Lilit, harmadrészt pedig az én beszélgető társamat, Tollár Mónikát takarta, de most már nem takarózunk ezzel, hanem megköszönöm a beszélgetést. Mit kívánjak? Sok erőt, jó kedvet, vagy nem tudom.
1: Sok előadás, sok további előadás, azért, hogy ebben az őrületes digitális világban a színház továbbra is egy fontos dolog legyen, és legyen az embereknek igénye arra, hogy elmenjenek otthonról, és ne elheverve egy kanapén vagy egy busz ülésén nyakukat lehajtva próbáljanak meg valami élményhez jutni, hanem emeljék fel a fejünket és nézzenek körbe.
0: Felemelést kívánok, ahhoz nyak is kell, meg gerinc is kell. Tollár Mónikát, az előadás rendezőjét, meg moderátorát, meg dramaturgot, meg szóval színház szerető és színház imádó hölgyet köszöntöttem, és köszönöm meg neki a beszélgetést. Mónika, minden jót, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is.
0: Jó, és akkor azt tudod, hogy az neked szólt, az állam luxus kivitelben, amiről álmodsz, az valósuljon meg. Jó?
1: Köszönöm.
0: Én köszönöm szépen, viszont hallásra, a kedves hallgatók figyelmét pedig fölhívom, tehát még egyszer a szerdai előadás előtt, ha mesélnének barátnőjüknek, huguknak, gyermeküknek, anyjuknak, tehát tudok én férfi kapcsolatokat is, akkor keressék ezt a beszélgetést Spotify-on, a klasszik nyitány fül alatt, most pedig fül kinyit, Chopin Ázdúr keringő, Hegedűs Endrétől.

0: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kánfor utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Széll-Kálmán tér közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Petőfi hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti útat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92, egy május 11-én, hétfőn 3:49 előtt egy picivel hívom fel a figyelmet, hogy semmi nem véletlen. Miután befejezem mostani beszédemet, azután két Handel darabot hallhatnak majd, és azért, mert hogy előtte egy másik élőben élvezhető Handel darabra hívnám fel a figyelmet, a Haydnalom Zeneakadéma bérletére, Handel Messiás koncertjére május 17-én, ami jövő vasárnapot jelenti. Reményeim szerint, szerintem igen, és este 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében élvezhető a darab, illetve a László Ferenccel már lesz egy előhang 6:30-tól a Zeneakadémia egyes előadó termében, sokkal okosabban összefoglalva, amit én tudok magáról a darabról, hiszen a Messiás az egyik legismertebb barokk oratórium zenéjét Handel kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt 1741. augusztus 22-e és szeptember 14-e között szerezte, a Charles Jennens által összeállított szöveg alapja pedig az Új Szövetség és a Zsoltárok. A Purcell kórus és az Orfeo zenekar már számtalanszor szólaltatta meg Handel oratóriumát, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták jelenléte és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Ugye, mint legismertebb, ez egy új stílusú angol oratórium, tavasszal, 1742 tavaszán mutatták be Dublinban, mert már előző ősszel megérkezett Haydn oda, több sikeres koncertet is adott, és előkészítette ugye a bemutatót, és a bevételt a magasztos témához illően jótékony célra ajánlotta fel. Két kórház mellett az adósok börtöne is jelentős adományban részesült, és ennek köszönhetően figyelem, 142 rab nyerhette vissza szabadságát. Noha a kegyes vallásosság és a művészet viszonya az idő közben eltelt évszázadok során azért változott, de a 18. század közepén egyáltalán nem volt szokatlan az efféle gondolkodás és gondoskodás. A Messiást, amelyről a Dublin Newsletter úgy számolt be, mint olyan művészeti alkotás, melyhez foghatott sem ebben, sem más királyságban nem adtak még elészővel, akkor a várakozás előzte meg, hogy az uraknak azt tanácsolták, hogy a koncertterembe belépve csatolják le a kardjukat, a hölgyeknek pedig javasolták, hogy ne öltsék magukra a korabeli divatos sziluettet biztosító széles alsóruházatot, ezzel is növelve a férőhelyek számát, és hol volt akkor még a fapados repülők kora, bár a konkrét cselekményt nélkülöző librettóra épülő és a megváltó alakját tisztán bibliai képekből, szimbolikus utalásokból megrajzoló alkotás az első londoni előadás alkalmával, hát nem aratott akkora sikert, ami felért volna a dubliniak lelkesedésével, de utóbb mégis ez az oratórium lett a brit kulturális identitás egyik jelképe, és ez alapozta meg Handel angliai halhatatlanságát. Is a halhatatlan darab tehát május 17-én 7:30-kor a Haydnalom Zeneakadémia bérlet keretében szólal meg. A közreműködők Joan Lunn szoprán, Tim Mead kontratenor, James Gilchrist tenor, Neil Davis basszus, ott lesz ugye a Purcell kórus, Bart van Rijn vezényletével, és nálam sokkal okosabb és terjedelmesebb összefoglaló olvasható a haydnalom.com weboldalon, de egy remek muzsika ez Handeltől, akitől most még két ajándékot tudunk önöknek átnyújtani május 11-én, hétfőn. Egy ilyen félig tavaszi napon készüljenek esőre, de az aranyat ér.
1: Következik Georg Friedrich Handel, G-dur koncerto grosso, Opus 6, numero 1, második tétel. Előadják a budapesti vonósok.

Klasszik Rádió 92. egy május 11-én Handel művekkel ajándékoztuk meg önöket, most pedig jön az én kis okoskodásom. Szigorúan csak olvasás alapján, és például a nemzetiarchívum.hu-ra támaszkodva, meg a saját kutyasétáltatós élményeimre, amikor a Szentkirályi utcában sétálok, akkor a 22-es számú ház falán látok egy emléktáblát. Kármán Tódor született e házban 1881-ben, az nincs ott, hogy május 11-én, de ezt én most már tudom. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia elnöke, a Műszaki Tudományok világhírű művelője, a repüléstudomány és a rakétatechnika úttörője, és akkor mindig mondják, hogy a helikopter tartozik hozzá, de hát Vörös Sándor óta tudjuk, hogy azt hiszed, hogy te vagy a helikopter, szóval nem minden papsajt, nem az igazi helikopter, de egy ilyen pörgő, forgó, morgó alkalmatosság fűződhet Kármán Tódor nevéhez, meg még rengeteg minden, elég, ha azt mondom, hogy például John Fitzgerald Kennedy elnök 1956-ban a szabadság érdemérem után neki ajándékozta a legfontosabb amerikai tudományos elismerést, a nemzeti tudományos érmet, és rengeteg amerikai science fictionben hallhatunk a Kármán vonalról, ami igen létezik, ez egy képzeletbeli magasság, a világűr kezdetek, körülbelül 100 kilométer a tengerszint fölött, ott már annyira ritka a légkör, hogy a repülőgép nem tudna a levegő felhajtó erejére támaszkodni, tehát eltűnik a szükséges emelőerő, fizika, csak akkor maradhat fönn egy jármű, és mehet tovább, ha eléri az első kozmikus sebességet, és akkor mondjuk állhat föld körüli pályára, és ez az igazi űrrepülés, innen indul az űrtechnológia terepe. Ez sajnos nem egy látható éles határ, és van is vita, hogy ez az igazi űrrepülés, innen indul az űrtechnológia terepe. Ez sajnos nem egy látható éles határ, és van is vita, hogy 80 vagy 100 kilométer,

Tódor munkásság leírással, és legyünk büszkék rá. Én pláne, hogy a Szentkirály utca 22-ben mindig van virág, hát helikopter nincs, de szóval mindig megemlékeznek Kármán Tódorról, én pedig emlékeztetek mindenkit, hogy nem sokára, egészen pontosan Bach után, Beethoven után ráadásul érkezik nálunk a hírek sora, aztán pedig képzőművészet a Várfog galériával, és elnézést kérek magától Ludwig van Beethoven-től, ez bizony a B-dur zongoraverseny harmadik tétele lesz Vladimir Askenázival és Solti György vezényletével, hogy valami magyar szállat megint találjuk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma és holnap tartják a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Zivatarokkal szakadt félbe a nyárias idő, majd lehűlés érkezik a hét közepére. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma és holnap tartják a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Most reggel 6 bizottság kezdi meg munkáját, és ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány, az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, idézem, a nemzet politikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Ütlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést Budai Gyula Magyar Péter ellen a Diákhitel Központnál kötött, szerinte túlárazott szerződések miatt. A fideszes képviselő állítja, Magyar Péter a pénzintézet vezetőjeként több mint 1 milliárd forint értékben írt alá megállapodásokat Palási Gyula cégeivel. Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egy lengyel televíziónak este adott interjúban, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus az élőadásban sugárzott interjúban elmondta, szombaton érkezett meg az Egyesült Államokba. Ziobro alá húzta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási előterjesztésre. A pakisztáni kormány előzőleg közölte, hogy a teheráni vezetés hozzájuttatta el a választ. Közben Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter vasárnap egy televízió interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész lenne beleegyezni abba, hogy egy közös megállapodásban beszerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként a hormuzi szoros újranyitásának érdekében. Végül az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton, a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. A 95-ös és a 195-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szervíz útja közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy, vagy sok, vagy el nem múló, vagy végtelen szeretettel tessék választani. Köszöntöm kedves hallgatóinkat május 11-én itt a Klasszik Nyitányban. Az utolsó órában sokat foglalkozunk majd képzőművészettel. Hála a Várfog Galériának, hála a hangyáknak. Nem sokára kiderül majd, hogy mit kell köszönni a termeszeknek. Előtte azonban némi program ajánlat. Salvador Dali születésnapján az ő jó barátjára, Pablo Picasso-ra hívom fel a figyelmet, de nem a saját szavaimmal, hanem én csak azt mondom, hogy holnap Kispesten a KMO Művelődési Központban Teleki utca 51 művészettörténeti előadást élvezhetnek Vágó Zoltánnal, Pablo Picasso-ról, úgyhogy akit érdekel a képzőművészet, aki szürrealista, jó barát, akkor nyugodtan menjen el a KMO Művelődési Központban. Milyen furcsa ezt így kimondani, szóval Kispestre kell látogatni. Képzőművészet tulajdonképpen az is, amire fölhívom a figyelmet, hiszen lesz nagyon fontos dátumban vagyunk. 10. műtárgyak éjszakája fesztivál, csütörtökön kezdődve, ez egy háromnapos rendezvény, 70 helyszínen több mint 120 programmal, műtárgyakról szól, és az idei fesztivál központi témája a művészet gyógyító ereje, sok-sok interaktív tárlatvezetéssel, restaurátori bemutatóval, szakmai előadással, kerekasztal beszélgetéssel, és nyitott műtermekkel és raktárakkal, és itt maguk a tárgyak is válhatnak élőt. Történet mesélők ki. A műtárgy.com tartja fontosnak, hogy a művészetet és annak pozitív hatásait minél több embere számára elérhetővé tegye, úgyhogy a műtárgyak éjszakája.hu weboldalt tessék megtámadni, meg a kapcsolódó szociális média oldalakat, és akkor lesz teljes ez a bizonyos éjszaka, ami nem lehet teljes a múzeumok majálisa nélkül, néha a kettő összefügg, pedig tudom, hogy más dolgokról van szó, de a 29. múzeumok majálisával nekünk is kell foglalkozni, ami a hétvégén lesz, kiinduló pontnak mondjuk vegyék a Magyar Nemzeti Múzeumot és az mnm.hu weboldalt, és itt mindent elérhetnek majd a 16-ai, 17-ei programokról, de hát országszerte lesznek itt még elérhetőségek, és szerintem nagyon fontos, hogy a múzeumok és a muzeológia megmutassa magát valahogy teljesen másképpen. Tehát ne ahhoz szokjunk hozzá, hogy tárló, tanárnéni, ne nyújj hozzá, vendégkönyv, normálisakat írjunk, és elmegyünk egy élő, egy velünk együtt változó kulturális közegről van szó. Úgyhogy élvezzük a műtárgyakat, élvezzük a múzeumokat, és Pablo Picasso műveit is, illetve az csak távolról. És hogyha most megkérdezzük, hogy ezt komolyan mondtam-e, igen, ráadásul létezik a zeneszalon, ami a Hegyvidéki Kulturális Szalonban a szombaton este 6-kor a számomra imádott nevű Törpe utca 2-es szám alatt, tényleg az Ez most komoly alcímmel jelentkezik, Bardóczi Attilával és Dinya Dáviddal. Ez egy groteszk zenés irodalmi előadás, és két férfi mondjuk sörcsapol egyszer a zongorával a színpadon. Igen, és ezek után még azt is kérik a közönségtől, hogy várjanak rájuk. Szóval Bardóczi Attila és Dinya Dinya Dávid olyan képeket festenek egymás mellé, amelyek első pillantásra összehozhatatlannak tűnnek, aztán el is táncolnak Kisvábhegyről egészen a Dunáig, Adi verslábain, én komolyan mondom, de hát nekem ezt csak olvasni kell, még egyszer az időpont, az Ez most komolyra, szombat délután 6. Na, voltak programok, és nem sokára akkor jön a képzőművészet, addig is zenélünk, május 11-én itt a Klasszik Nyitányban.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Ahol meglepő módon szóba kerül majd a természet is, de hogyha egy szóviccet vagy egy Leiter Jakabot akarok megtudni, mint egy intimpistaként, akkor természetesen a természet átváltozik majd, és teljesen másról beszélgetünk vendégünkkel, Címer Dalmával. Jó reggelt, Dalma!
2: Jó reggelt, köszöntöm mindig, a hallgatókat!
1: Mindig a Várfog Galéria képviseletében, mint a galéria menedzserét mutatlak be, és akkor a természet az csak félig igaz? Vagy hogy kell elképzelnem ezt a címet? Az biztos, hogy lesz holnap után, tehát 14-én egy erős megnyitó, egy két művészes megnyitó, aminek a címét te fogod kimondani.
2: Abszolút, és köszönöm a felhatalmazást. Valóban egy nagyon szórakoztató és összetett és hosszú címről lesz szó. Motoko Tacsikava és Atut Franyó közös kiállítása Vissza a termeszekhez, Merci Motoko, Back to the Nature, Google Translation.
1: Köszönöm szépen. A termeszeket jól mondtad, a hangyákra, mint olyanokra kell nekünk itt gondolnunk?
2: Abszolút teljes mértékben, és a Várfog Galéria művésze Atut Franyó egy nagyon-nagyon régóta alkotó és régóta galéria kötelékébe tartozó művész, teljesen híres az ilyenfajta ironizálásokról, szóvitekről.
1: Még neodadaistának is szokták őt nevezni, amihez ez kötelezve hozzájárul.
2: Némileg, de legalábbis neki ez szerintem a természetéből fakad. Szóval, hogy jó, mindenképpen ráülhessek erre a viccre. Igen, alapvetően mind a két művész jelenlegi munkái, tehát az elmúlt évek termései alapvetően közelítenek a természeti környezet különböző aspektusaihoz. Egyrészről Atut Franyó kicsivel több mint 10 éve Tájföldön él, és ott egész pontosan a dzsungel közepén él és alkot, és a jelenlegi munkái is voltak már hasonló ciklusai, mint például a 22-ben bemutatott Monsoon című várfokos tárlat, ahol alapvetően a dzsungel és a természeti környezet absztrahált részeit látjuk viszont a képeken, és ez tulajdonképpen most sincsen másképp, de tulajdonképpen az anyag és az anyag átalakulásának a lehetőségei lesznek azok a kiinduló pontok, ahol most nem csak ezek az absztrahált természeti képek, de maguk az anyagok is központi szerepet játszanak Franyó munkájában. Ez az átalakulás tulajdonképpen a nem klasszikus hordozóknak a világa lesz. Franyó egyébként is gyakran és szívesen használ olyan anyagokat, amik gyakorlatilag a keze ügyébe akadnak. Ilyen lesz például a kannavásznon. Ez egy olajos kanna, ami vászonnal van borítva.
1: Most már nem csodálkozom, igen.
2: Igen. Lesz egy fantasztikusan izgalmas, installatív munkája Franyónak, ami 52 boros zacskóból áll, és ezeknek a felülete lesz tulajdonképpen a képi hordozó.
1: Pedig neki azért lenne más vászna is, híres vászna egyébként.
2: Abszolút, illetve szintén egy nagyon izgalmas installációs elem lesz, egy olyan több mondjuk úgy vászonból összeálló, áttetsző felület, amik egymás mögé állítva tulajdonképpen hasonlóan működnek, mint egy dioráma, és együttesen alkotnak majd egy képet.
1: Nyíregyházából Franciaországba, azok a vásznak, azok Vazarellitől vannak, amit így próbáltam olvasgatni, és Japánból Franciaországba, tehát szója nem mondom jól, Motoko Tachikawa.
2: tökéletes.
1: Köszönöm. Őnek is az anyaghasználatát emelitek ki, hogy az is, ha nem is kísérletező, de rendkívül furcsa. Ez az összekötő elem, vagy a természet lesz az összekötő elem?
2: Mind a kettő tulajdonképpen. Szerintem mind a két életmű remekül rezonál egymással. Egyrésztről ugye Franyó a 70-es évek végén jut el Franciaországba, és ott végzi a művészeti tanulmányait, ahogy említetted, Viktor Vezereli segítségével jut ki Franciaországba, és nagyon hosszú és mély bensőséges jó barátságot ápoltak egészen Vezereli haláláig, illetve az ő családjával is a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol a Franyó, hát természetesen hosszú évtizedekig voltak barátok, és itt Párizsban ismeri meg Motokót is, ő ugye egy japán származású, de hosszú évtizedek óta Párizsban, illetve Franciaországban élő alkotó, és tulajdonképpen ez a 80-as, 90-es évek felszabadult alkotói élete, Párizs természetesen mindig a művészet fővárosaként kerül be az emberek tudatába is, és ez nem volt másképp sohasem. Itt ismeri meg egymást a két alkotó, és bár Motokó akkor még alapvetően papíralapú, illetve nagyon izgalmas, különböző másfajta anyagok használatával kezdett el foglalkozni, könyvművészettel és hasonló izgalmas dolgokkal. Egy jelenleg kiállított munkája alapvetően papír, illetve vászon alapú munkák lesznek, és mégis az anyagi kísérletezés inkább a pigmentek területére fog majd itt ráhárulni. Mindkét alkotóra jellemző nagyon expresszív ecsetkezelés, nagyon gesztus alapú finom munkák fognak majd szerepelni a tárlaton, és hogyha az ember rátekint egy-egy Franyó vagy egy-egy Motokó képre, nem tökéletesen ugyanazt a természetet ábrázolják, míg Motokó képei finomabb, lágyabb rétegzettséget mutatnak, addig Franyó munkáiban sokkal gyökeresebben, szinte ösztönös és erőteljes expresszív vonások fognak majd tulajdonképpen visszaköszönni a vásznon. A lendületnek és a színeknek a kombinációja Franyónál sokkal inkább egy nagyon a dzsungelnek ezt a vad vagy burjánzó létét fogják megalkotni, és Motokó képein pedig a finn vadkerteknek a finom árnyalatai, rétegzettségei, ahogyan az emberek tulajdonképpen a vad növényzetnek a lágyszárú részeit képzelik el. Nem nagy, fás, bogjas dolgokra gondolunk, hanem amikor egy kertben tulajdonképpen csak egymás fölé nőnek a virágok.
1: Jó, mondtam én, hogy lesz ebben biológia. Egy kis szakmai érdeklődés, 15-től a nagy közönség látogathatja, de azt jelenti, ez azt jelenti, hogy csütörtökön este lesz egy megnyitó úgy általában. Erre mehetnek érdeklődők?
2: Hogyne, természetesen, de sőt, nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, és akinek ideje és kedve engedi, azt nagy szeretettel látjuk, nem csak azért, mert egy megnyitó eseményen mindig van alkalmunk együtt közösen gondolkodni egy-egy munkáról, vagy egy-egy kiállításról, de abban a nagyon különleges és szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindkét művész elérkezik a megnyitó napjára, és mind a ketten természetesen itt lesznek velünk, és velük is lehet találkozni, velük is lehet beszélgetni, rajtuk keresztül is egyfajta betekintést lehet nyerni az adott művekbe.
1: Jó, és aki lecsúszik a csütörtök este 7 óráról, annak már ajánlottam, mindenfélét ajánlottam, de a műtárgyak éjszakáját biztos, hogy ajánlom, ami egy fesztivál, amiből kiveszitek a részleteket.
2: Így igaz, régóta szereplői, illetve hát tagjai vagyunk ennek a nagyon klassz eseménynek, és ez idén sem lesz másképpen. A műtárgyak éjszakája programsorozathoz mi egy különleges tárlatvezetéssel készülünk, ahol Franyóval együtt fogunk a tárlatban hát sétálni, valószínűleg sokat bolondozni is, hogyha rajta múlik. Egy rettentően jó humorú és nagyon-nagyon szórakoztató alkotó, és azt gondolom, hogy ez egy fantasztikusan kihagyhatatlan lehetőség, nem csak
1: minden
2: azért.
1: Minden nyelvűnek ígéritek.
2: Így
1: minden
2: igaz. Amikor elsőre egyeztettünk a Franyóval, hogy szeretnénk vele egy ilyen tárlatvezetést csinálni, akkor azt mondta, hogy persze természetesen is magyarul, vagy angolul, vagy franciául, vagy japánul, vagy esetleg még néhány szót tájul is szívesen elmond, úgyhogy mindenképpen szórakoztatónak ígérkezik a dolog. Remélhetőleg egy nagyon jó hangulatú tárlatvezetésen tudnak majd részt venni, és nem csak azért ajánlom, mert mindig öröm, amikor alkotókkal együtt lehet tulajdonképpen végigsétálni egy kiállítást, de a távolság, ami most leküzdésre kerül a táj, dzsungel és Budapest között, az mindenképpen okod ad arra, hogy az emberek az érdeklődésüknek megfelelően mondjuk Franyót részesíthessék előnyben egy ilyen klassz szombat délutáni programom.
1: Ami szombaton 5-kor kezdődik Várfok utca 11-ben. Mindig megkérdezlek, mert mindig programokkal jössz, amik aztán nyilván véget érnek, és jön a másik. Te nehéz ott hagyni a dolgokat? Nehéz megválni egy-egy kiállítástól, vagy azért a kurátor az ember fejében, hogy jön a következő, és azzal foglalkozom. Konyhapszichológia dalma.
2: Mindig nehéz megválni egy kiállítástól. Bármilyen szerintem többségében, amikor egy kurátort, egy múzeumi szakembert, egy alkotót, pláne megkérdeznek arról, hogy nehéz-e bezárni egy kiállítást? Igen. Mindig az embernek a szívéhez nő, nem csak azért, mert sokat foglalkozik ezekkel a képekkel, sokat foglalkozik az alkotóval, de azért is, mert valami egyébként nem megismételhetetlen, de egy nagyon egyedi dolognak lesz a szemtanúja a része. És mindig fantasztikus dolog nem csak a képeket rendezni, találkozni azokkal az emberekkel, akik érdeklődnek, akik kérdéseket tesznek föl, akik valamilyen módon már tudnak kapcsolódni, ismerik az alkotót, ismerik valamilyen módon a munkáját, akik nem ismerik ezeket az alkotásokat. Minden út és lehetőség és kapcsolódás egy fantasztikus, teljesen egyedi és megismételhetetlen kapcsolatnak lesznek a gyökere, és azt hiszem, hogy most elfogultság nélkül és nagyon szentimentálisan szerintem a legtöbb kulturális dolgozó alapvetően így érez egy-egy kiállítással kapcsolatban.
1: Jó, akkor még ne szakadjon meg a szív, most készüljön nagy örömre a szív, hiszen akkor csütörtökön megnyitó este 7-től, szombaton a műtárgyak éjszakájához kapcsolódóan egy remek tárlatvezetés az egyik itt lévő alkotóval 17 órától, és egyébként pedig a Vissza a termeszekhez, én csak röviden mondom, Merci Motoko című kiállításról beszélgettünk, tehát egy nyíregyházi születésű, de most Tájföldön a dzsungel közepén érő művész, a másik pedig egy japán születésű, de szintén Franciaországgal rengeteg kapcsolatot föntartó, és Skandináviában rengeteget barangoló, finkertekben rengeteget barangoló művész kapcsolata, amit összehoztatok. Szokás szerint, ugye? Tehát azért a Várfoknak ez a sajátossága.
2: Igen, nem lehet vádolni a világ kitekintés és a nemzetköziség hiányával. Igazándiból ez egy rendkívül szerencsés eset, amikor tulajdonképpen a csillagok jól állnak együtt, és természetesen azoknak a művészeknek érdemlik a köszönetet, akik ezekkel a fantasztikus tapasztalatokkal és a tapasztalatok művészeti megjelenítésével majd itt ezen a tárlaton be fognak mutatkozni.
1: Dalma, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és jó beszélgetést, jó megnyitást, meg akkor jó élményeket kívánok, és még ne foglalkozzál a végével, az messze van, amíg eljön. Ez volt a reggeli tárlat a rovatunk címer dalmával, a Várfog Galéria, most azt mondom, hogy menedzserével, és akkor önök is támadják meg a természetet a termeszekkel. Utolsó szó vicc volt, tehát vissza a termeszekhez. Ez is a kiállítás címe. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm.
3: Következik Friedrich Chopin, Ez dur keringő, ópusz 18. Zongorán közreműködik Hegedűs Endre.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. A 95-ös és a 195-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól. A 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szervízútja közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92, 1. május 11-én hétfőn egy madárházban érezhették magukat szó szerint, mert hogy Szenszannak köszönhetően az állatok farsangjából itt a Madárház című tétel szólt, ami szabadságot is jelent, ami eget is jelent, és az égről nekem még mindig Kárván Tódor, illetve az ő születésnapja jut eszembe, a híres, most hívjuk így, hogy fizikusról nagyjából mindent elmondtam, de egy fél mondattal próbáltam elintézni az ő kapcsolatát a helikopterrel, kihegyezve arra, hogy ugye Vörös Sándor óta tudjuk, hogyha valaki valamiben helikopter, akkor ez nagyon sokat gondol magáról, de szóval amit ő művelt, illetve ők műveltek, az igazándiból ennyit én is tudtam, hogy az nem helikopter volt. Az igazi helikoptert azt majd később köszönhetjük Asbóth Oszkárnak, de van kapcsolat Asbóth és Kármán Tódor között, hát hogy ne lenne. Szóval az a PKZ nevű valami, amit látott Asbóth Oszkár is, hogy na ehhez hasonlót, vagy ennél jobbat kell csinálni, az azért PKZ, mert Petrocz István, Kármán Tódor és Zurovec Vilmos mérnök alkotta meg, és ez egy olyan, hát nem helikopter, de lebegő és pörgő valami volt, ami fél órán át 50 méter magasan lebegett. Tehát nem nagyon tudott menni, de fölmenni tudott, és ott lebegni tudott. De Kármán Tódornak akkor sokkal a többet is köszönhetünk, és ezzel megnyugodott az én néha a tudománytól félő lelkem, sokkal jobban járok, ha már itt lefolytatott beszélgetésekre hivatkozok, hiszen Spotify-on is elérhető szinte minden beszélgetésünk innen a klasszik nyitányból, és én beszélgetettem Blaskó Borbálával, akit, ha beütnek a keresőbe, hírneves táncosként is apostrofálhatunk, de rendezőként is, mert hogy a Kolibriban látható a Táncórák című előadás egyrészt tőle, másrészt pedig Gyöngyösi Csengétől, Kelemen Márktól, és ez a darab egy remek amerikai alapú darab, ma délután 5-kor, holnap délután 4-kor élvezhető. Az amerikai az azt jelenti, hogy egy autista tudósnak, Evernek tánctanára van szüksége, és megkeresi Zengát, a Broadway táncosnőt, hogy legalább egy táncra tanítsa meg, mert hát egy olyan alkalom van, amikor smoking, meg frak, meg, és ez a bizonyos tánc. De hát még egyszer mondom, ez az Ever autista, autisztikus, tehát máshoz érni, máshoz közel kerülni. Zenga pedig, a Broadway-i táncosnő már egyszer megégette magát, tehát már túl van azon a koron, hogy egy sérülésnek köszönhetően ő igazándiból bedobja magát, és a kettejük távolságtartása hozza közel, jaj, de szép a magyar nyelv, azt, hogy a művészet, az egymással való törődés, az milyen sokat jelent. És erről is beszélgethettem Blaskó Borbálával, és még egyszer, tehát ma délután 5-kor és holnap délután 4-kor tánc órák a Kolibri pincében, megrendítő darab mindenről, ami hiányzik a 21. századból, de ezek szerint a művészek tudnak róla. Embereket említettem ideig, de lehet, hogy most 4 lábúakra kell rátérni. Hajdú Szabolcs írta és rendezte azt a darabot, ami Bobby néven fut, és ma este 7-kor a B32 Galéria és Kultúrtérben nyilván már alig beférhetően, de még talán bepréselődhet néhány néző, Bartók Béla út 32. Szóval ez a Bobby a fogazata alapján 12 éves, ezzel lőttem el, hogy a 4 lábuként talán egy kutyáról van szó, de a kutyában föllelhető és a kutya életében föllelhető sok-sok minden, egy városi történet, sok-sok szociális történet, sok-sok gondolat, Gelányi Imrével, Hajdú Szabolcsal, Jakab Julival, Szabó Domokossal, Tankó Erikával. Szóval egy remek előadás, és ez is lesz holnap is ugyanott, úgyhogy ha ma nem férnek be a B32-be, akkor holnap este 7-kor keressék Bobit, Hajdú Szabolcs darabját a Bartók Béla út 32-ben, és akkor még egy érdekesség, mert nem tudnak félbeszakítani, mert ez egy hálátlan szerep az önök részéről. Pauler Gyula születésnapját is ünnepeljük, és akkor mindenki mondhatja, hogy a első kerület, Krisztina város, Pauler utca, igen, illetve nem igen, mert hogy az az apukáról, Pauler Tivadarról vagyon elnevezve, aki Magyar Jogász Egyetemi tanár, miniszter, az MTA tag és a Magyar Jogász Egylet első elnöke volt, és az ő fia volt Pauler Gyula, aki 1841-ben a mai napon született, mármint hogy május 11-én nagyszerű történetíró volt, és akkor Pauler Tivadar vadarra visszatérve az őr nagypapája, pedig Pauler Antal, a Magyar Kamara számvevőségi tanács, és nem olvasom fel az egész család történetet, jó egy ilyen családban lenni, és egyébként ezt az utcát először úgy gondolták, hogy Pauler Tivadarról neveszik el 1890-ben, de aztán végig gondolták, mármint a nagypapa felé, aztán meg a fiú felé, szóval meg még egy unoka felé, aki Pauler Ákos, aki filozófus volt, szóval maradjon az a Pauler név. Jó családi dinasztia, és közülük született Pauler Gyula az 1841-es évben, a mai napom. Na, a mai okoskodásomnak vége, átadom magam a szépségnek, Víg Andreánál lesz a hárfa, aki egy remek darabbal, egy F-dur hársfa versennyel, annak is a negyedik tételével, megpróbálom kimondani a szerző nevét, Albrechtsberger. Tőle szól, a budapesti volósok kísérik, tehát Víg Andreát május 11-én hétfőn. Ne nézzenek ki az ablakon, vagy nézzenek ki, kellett a májusi eső, szóval szép ez úgy, ahogy van.
1: Következik Johann Georg Albrechtsberger, F-dur hársfa verseny, negyedik tétel. Előadja a budapesti vonósok. Hárfán közreműködik Víg Andrea.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A legfontosabb útravaló és ennek a banalitásában van a zsenialitás, hogy szeressük egymást, gyerekek. Az én koromban már mondhatom, hogy gyerekek. A másik pedig, hogy csak a szépre emlékezünk, meg a fontos dolgokra, úgyhogy még mielőtt itt előjönnék a farbával, meg az útravalóval, elmondanám, hogy például beszélgetéseink közül mit érhetnek el ma délutántól a Spotify-on, vagyis, hogy ezekkel foglalkoztunk, invitáltuk önöket az Országos Széchenyi Könyvtárba, egy jó liftes vonulás után ez a lift a jövőbe repítheti el önöket, az a furcsa ebben a jövőben, hogy ez a jövő már lezajlott, jó? Tehát Jókai Móra jövő század regénye című regénye adja az alapot, de ugye akkor a jövő, tehát Jókai jövője az 1950-es évek voltak, amin túlléptünk. És ebből indul ki egy kiállítás, sok-sok irodalommal, némi képzőművészettel és remek gondolatokkal, amik közül idéztünk néhányat az egyik kurátortól, Sulics Fruzsinától. Aztán invitáltuk önöket szerdára a Klebelsberg kastély szalomba, aranylemez, ez egy képzeletszínházi előadás, az alap Janikowski Éva írásai, így többes számban, akik pedig ott lesznek, hát természetesen Tollár Monika az előadás rendezője, illetve moderátor is, mert hogy ő rendben kell tartani, és keretek közé kell szorítani Hámori Ildikót és Horváth Lilit, a két színművész épít, tehát a 100 éve született Janikowska Éva szövegeire, írásaire, és aztán mindent meg lehet beszélni, és rájönni, hogy ez nem csak nőknek szól, nem csak akkor szólt, ezek általános emberi gondolatok, a természet pedig itt van köztünk, minő furcsa a képzőművészetben, a Várfog Galériában nyílik meg csütörtöktől a Vissza a termeszekhez, Merci Motokó című kiállítás, Vissza a termeszekhez, ez Átót Franyó részéről érhető, aki éppen Tájföldön él egy dzsungelban, nagyon neves festőművészről van szó, a Merci pedig Motokónak szól, vagyis Motokó Tachikavának, aki meg éppen Skandináviában barangol, szintén festőművész, remek kiállítás, jól van, megígértem, hogy jön az új kezdetről az idézet Gary Chapmantől, akinek köszönhető az a bizonyos öt szeretett nyelv, ami által és ami kapcsán jó egymással kapcsolatot teremtenünk. Azt mondja, hogy megdöbbentő, hogy milyen sokan átviszik a tegnap terhét a következő napra, kudarcaikat napról napra magukkal cipelik, és ezzel megfosztják önmagukat az újrakezdés örömétől. Ne fosszák meg magukat, már megint mondom, hogy dobják le a hátizsákokat. Holnap reggel új nap kezdődik, amikor újra várom majd önöket, de maradjanak végig a Klasszik Nyitánnyal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki záporok, zivatarok miatt. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ösztűz alá került a köztársasági elnök, miután Magyar Péter már miniszterelnökként is megismételte korábban többször hangoztatott véleményét, miszerint Súlyog Tamásnak távoznia kellene a hivatalából. Ezúttal a Tisza párt jogi vezetője, mint fogalmaz, a demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét, Melétei Barna Márton. Azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. A hétvégén legalább 3 ember halt meg az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren, közölték tegnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe. Donald Trump amerikai elnök még pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy 3 napos tűzszünetről, május 9-től 11-éig, miután a több mint 4 éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Mint arról korábban beszámoltunk tehát, csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott. Az eset miatt a miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, arra hivatkozva, hogy a drón elhárító rendszereket nem aktiválták időben. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán, a francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A luxushajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. Az evakuálás és a turisták hazaszállítása megkezdődött. A fertőzésben 3 haltak meg, és eddig 7 ember megbetegedését igazolták. Észak-Korea módosította alkotmányát, amely immár kötelező és automatikus nukleáris válaszcsapást ír elő a hadsereg számára Kim Jong-un meggyilkolása esetén. A dél-koreai hírszerzés szerint a döntés hátterében az iráni vezető Ali Khamenei elleni végzetes amerikai-izraeli támadás okozta félelem áll. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A töltőtollas szakma az 1920-as években született, és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Bajorországból hozták a szebbnél szebb gyöngyházas, mintás műanyagrudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrükkel, csíptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtoll nagy becsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollasipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt, a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túljáró öreg úr volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kimondta az Európai Bizottság, hogy már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Védelmi ipari együttműködésről tárgyal Kijevben a német védelmi miniszter. A folytatásban is zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé idézi Magyarországot a kiskereskedelmi különadó miatt. A testület ugyanis diszkriminatívnak ítéli a szabályozást a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben, idézi a portfólió. A bizottság álláspontja szerint a magyar kiskereskedelmi adórendszer ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével. Már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Márta Kos bővítésért felelős biztos bejelentette, hogy megkezdődhet az első kifizetések folyósítása a nemrégiben elfogadott ukrajnai hitelkeretből. Az uniós tagállamok a magyar kormány korábbi ellenállása után legutóbb már meg tudtak állapodni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósításáról, írja szintén a portfólió. Előre be nem jelentett látogatásra érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevbe, ahol az ukrán vezetéssel a két ország védelmi ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal. A német politikus közölte, az új közös projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú mélységi csapásmérő képességeket is. Pistorius szerint Németország és Ukrajna stratégiai partnersége mindkét fél számára előnyös, ezért Berlin további közös vállalatok létrehozását támogatja az ukrán védelmi iparral. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder, egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Arra reagálva, hogy Schrödert Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette, Kallas a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak válaszolva hangsúlyozta, Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, hozzátette, ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog. Itthon közösség tagja elleni erőszak kísérlete miatt az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az áprilisi országgyűlési választást megelőző kampány során közvetlenül pultozó pártaktivistákra támadt Budapesten, tájékoztatott a fővárosi főügyészség. A vádlottal szemben a járőrök még a helyszínen intézkedtek. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve annak egy modern kíméletes ága. Végül az időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1882-ben alapította gyárát a Franciaországban szerzett ismeretei alapján Törlei József, aki rájött, hogy a champagne-i pezsgő minősége itthon is elérhető, a kiváló etyeki szőlőnek köszönhetően. A termelés francia gépekkel és francia szakemberekkel indult. A gyár folyamatosan fejlődött, 1905-ben már közel 1 millió palackot állítottak elő. Törlei a minél gyorsabb áruszállításhoz elsőként vásárolt teherautókat, és alapító tagja lett a Királyi Magyar Automobil Klubnak is. Hamar felismerte a jó reklám fontosságát is. A század végére a pezsgő a felső 10 000 közkedvelt italává, az ünnepi asztalok elmaradhatatlan kellékévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2026-27 a nagy találkozás

0: Kivada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. 13 testület tart meghallgatást. Kimondta az Európai Bizottság, már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépíteni Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszporában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, idézem, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot a kiskereskedelmi különadó miatt. A testület ugyanis diszkriminatívnak ítéli a szabályozást a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben, idézi a portfólió. A bizottság álláspontja szerint a magyar kiskereskedelmi adórendszer ellentétes az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. és 54. cikkével. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést Budai Gyula Magyar Péter ellen a Diákhitelközpontnál kötött, szerinte túlárazott szerződések miatt. A fideszes képviselő állítja, Magyar Péter a pénzintézet vezetőjeként több mint 1 milliárd forint értékben írt alá megállapodásokat Balási Gyula cégeivel. Május 29-én 14 óra 30 perckor búcsúztatják Sebő Ferenc előadó művészt, zeneszerzőt, a Táncház mozgalom egyik elindítóját a farkasréti temető ravatalozójában. Hamvainak megszentelése és sírba helyezése a búcsúztatót követően a család kérésére szűk körben történik. Sebő Ferenc április 27-én hunyt el, a Kossuth Díjas művész idén februárban töltötte be 79. életévét. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
1: Külföld.
2: Már a jövő héten pénzhez juthat Ukrajna. Márta Kos bővítésért felelős biztos bejelentette, hogy megkezdődhet az első kifizetések folyósítása a nemrégiben elfogadott ukrajnai hitelkeretből. Az uniós tagállamok a magyar kormány korábbi ellenállása után legutóbb már meg tudtak állapodni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelkeret folyósításáról, írja a portfólió. Előre be nem jelentett látogatásra érkezett Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevbe, ahol az ukrán vezetéssel a két ország védelmi ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal. A német politikus közölte, az új közös projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú mélységi csapásmérő képességeket is. Pistorius szerint Németország és Ukrajna stratégiai partnersége mindkét fél számára előnyös, ezért Berlin további közös vállalatok létrehozását támogatja az ukrán védelmi iparral. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben nyilatkozva elutasította azt az orosz felvetést, hogy Gerhard Schröder, egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Arra reagálva, hogy Schrödert Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette, Kallas a tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően újságíróknak válaszolva hangsúlyozta, Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, hozzátette, ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog. Lemondott a lett védelmi miniszter a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben. Mint arról korábban beszámoltunk tehát, csütörtökön két drón lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározó létesítményekbe csapódott. Az eset miatt a miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert arra hivatkozva, hogy a drón elhárító rendszereket nem aktiválták időben. Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter egy lengyel televíziónak este adott interjúban, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alap ügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus az élőadásban sugárzott interjúban elmondta, szombaton érkezett meg az Egyesült Államokba. Ziobro alá húzta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Donald Trump amerikai elnök május 13-a és 15-e között látogatást tesz Kínában a kínai elnök meghívására. Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdései. Észak-Korea módosította alkotmányát, amely immár kötelező és automatikus nukleáris válaszcsapást ír elő a hadsereg számára Kim Jong-un meggyilkolása esetén. A dél-koreai hírszerzés szerint a döntés hátterében az iráni vezető Ali Khamenei elleni végzetes amerikai-izraeli támadás okozta félelem áll.
1: Kulturális hírek.
2: Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintés. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteonavigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál. Az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hírösszefoglalójában.
2: Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Holnap országszerte esni fog az eső, és akár 5-10 fokkal hűvösebb is lehet a mainál.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca busz megállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallott. 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel.

0: Legyen így ön is, május 20-áig.
1: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok. Folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások. Jótékonysági gála este rendez a Víg Színház. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Reggel óta tart a leendő Tisza kormányminiszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos a jövőben csak annyi feladatot végezni, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósfai Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok az elmúlt években nem voltak pártpolitikailag semlegesek, ami rongálta a közbizalmat és biztonsági kockázatnak tette ki az országot. Hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza béke kormánya nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. A nemzeti választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tar Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. Tar Zoltán azt is hangsúlyozta, támogatják a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket, és visszaadnák az intézmények autonómiáját. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csak nem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok is viharos széllel. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel: Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Besztercebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az Élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alattit szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Megújul a kormányzati kommunikáció. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásának közlekedési

0: és beruházási miniszterjelölt. Vitézy Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csőd közeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonság javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. A nemzetiségi választási rendszer módosítását és a nemzetiségi oktatás megerősítését ígérte Tarz Zoltán parlamenti meghallgatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, a kormány célja, hogy a nemzetiségi közösségekkel együttműködve alakítsák át a választási szabályokat, és megakadályozzák a külső politikai befolyást a nemzetiségi képviseletben. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a színházi dolgozók szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperté első vezetője, a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegy repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megújul a kormányzati kommunikáció. A közlekedés biztonsági javítását ígérte a leendő közlekedés.

0: közlekedési miniszter. Szeles elsős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. Új alapelvek szerint működik tovább a kormányzati kommunikáció, erről közölt tájékoztatást a kormány.hu. A közlemény szerint a jövőben nem lesz helye félelemkeltésnek és pártpropagandának az állami felületeken. Azt írták, a kormányzati kommunikáció célja ezentúl a hiteles tájékoztatás, az átláthatóság és a nyugodt, emberséges hang nem lesz. A hivatalos oldal közérthetően kíván beszámolni a kabinet döntéseiről és a mindennapokat érintő intézkedésekről. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca, fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Jelentős országépítési feladat vár a minisztériumra, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a közlekedési és beruházási miniszter jelölt. Vitézi Dávid elmondta, hogy megvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal és a Mohácsi híd ügyét, a MÁV vasúti járműjavító cégeinek csődközeli állapotát, valamint az autópálya koncessziós szerződéseket. Kiemelte a közlekedés biztonság javítását és a KRESZ átalakításának fontosságát. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pest-szentlőrinci Ferihegy városrész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol újfajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Nem változtak az albérleti díjak áprilisban. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Hozzátette, hogy átvilágítják az információs hivatal utóbbi években végzett működését. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pósvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Úgy fogalmazott, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzésről.

0: Szerződési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is baleset nehezíti az előrejutást a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utca előtt. A belső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. A 12. kerületben az Ötvös úton a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon lezárták a félútpályát, várhatóan délután 5 óráig felújítás miatt. Szintén csak a félútpálya járható a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ugyancsak felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között. Szintén felújítás miatt az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. Távhővezeték javítás miatt zárták le mától a 20. kerületben a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, így az Ilach utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszakai járat emiatt módosított útvonalon jár. Nem érinti a Nagy Sándor József utca és a Pest Erzsébet Kossuth Lajos utca megállót. Továbbra is csak a félútpálya járható a belvárosban, az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, örömteli hétkezdetet kívánok mindenkinek, nézzük, hogy ma délután, május 11-én kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Bíró Zsófia, fuvola művészt hallhatják, aki arról mesél, hogy a Szent István Filharmonikusok hétvégi koncertjén a fuvola hangja varázsol majd el minket, a fuvola lesz fókuszban a Pastorale sorozat idei záró hangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében. 5 és 6 óra között velünk lesz Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Koncerto Budapest főzenei igazgatója. Az idei, pontosabban a soron következő évadot igyekszünk majd összefoglalni, hogy mi vár ránk, milyen tematikus fesztiválokkal, koncertekkel készül a Koncerto. Most pedig az Intermezzo-ban már is Mozart D-dur divertimentójának 5. tétele csendül fel. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szombaton a Pastorales sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője, aki itt van a vonalban. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Én is szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatókat is.
1: Ha jól tudom, akkor te magad is az Istvános zenei műhelyben nőttél fel.
2: Igen, ez így van. Tulajdonképpen 14 éves korom óta kapcsolódom ehhez a csodálatos csapathoz. Először oda jártam zeneművészeti szakközépiskolába, természetesen ott tanultam meg a hangszer csínyát, binnyet, és aztán később akkor még nagy zenekarba bekerültem, amihez tulajdonképpen a mai napig kapcsolódom így vagy úgy. Most már a zenekar napi munkájában nem veszek részt a fuvola szólamban, de hála Istennek sokszor számítanak rám ilyen szóló fellépésekre, koncertekre.
1: A Pastorale családi előadás sorozat a Szent István Filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közös rendezése. Ugye a mottója a következő: zene, tánc, kép, élmény, ismeret, öröm. És a soron következő programban is erőteljes szerepet kap a tánc.
2: Igen, ez csináltunk már egyszer egy korábbi Pastorale évadban, kicsit több mint 10 évvel ezelőtt egy hasonló műsort. Akkor is fuvola darabok csendültek föl. Most egy kicsit más lesz a koncepció, mert most csak zenekarral fogok játszani, viszont az a múltkoriból egy nagyon szép páros volt, hogy több darabhoz is kapcsolódott tánc. Egyébként képzeld el, hogy még tangóztak is az egyik fuvola gitár darabra, Piazzolla tangó történetére. Most ilyen nem lesz, viszont a balett szerepet kap több kis tételben is.
1: Akkor mesélj a repertoárról, mi lesz műsorom.
2: Tulajdonképpen három nagy zenei korszak is képviselteti magát. Játszunk barokk darabokból egy-egy tételt, Vivaldi nagyon kedves fuvola versenyéből, ami egy kismadárról kapta a nevét, illetve Bach egyik brandenburgi versenyművének egy tételét is játszunk. Utána lesz Mozart, gyönyörű szép lassú tétel hárfával, fuvalával, lesz egy kevésbé ismert zeneszerző, Devien, nagyon virtuóz fuvala versenyéből is egy tétel, utána lesznek romantikusok, Csajkovszki diótörőjéből, amit viszont valószínűleg mindenki fog ismerni, abból lesz egy balettos szép részlet, Gluck, Boldog lelkek tánca, az is szép balettel fog menni, és aztán lehet, hogy valamit kihagytam, de akkor az legyen meglepetés, és a zárószám, ja tényleg lesz még egy nagyon virtuóz fuvola verseny Carl Philipp Emanuel Bachtól, és a végén Saminád, aki egyébként Cecil Saminád egy női zeneszerző, az ő nagyon érzelmes fuvola darabját fogom eljátszani a végén. Ez lesz a zárószám.
1: Összességében mi a sorozat missziója?
2: Ez egy nagyon szép dolog, hogy tulajdonképpen itt, hogyha egy család együtt eljön, vagy tulajdonképpen bármilyen korosztályból jön egy hallgató, ő megtalálhatja magának az élményt, a szórakozást, az ismeretet, tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a legszebb benne, hogy egy ilyen közös korosztálytól függetlenül egy közös kikapcsolódás lehet, és ez szerintem ma nagyon fontos, illetve még ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy a zene tulajdonképpen egy fantasztikus eszköz bárkinek, tényleg bárkinek, ahhoz, hogy kikapcsoljon, hogy az érzelmeire, akár az érzelmeit ki tudja engedni, meg tudja élni, meg tudja nyugtatni, föl tudja pörgetni az aktuális állapotát. Tehát tulajdonképpen nagyon sok mindenre jó ez. Még úgy tudom, hogy kutatások vannak arról, hogy van olyan zeneszerző, aki hallgatva könnyebben lehet tanulni. És ehhez ezekkel a kis ismertető műsorokkal kapunk egy kulcsot, hogy hogyan tudjuk használni a zenét. Nem biztos, hogy mindenkinek kell ez egyébként segítség, mert legjobb talán az, hogyha valaki ösztönösen hagyja, vagy olyan nyitott, hogy megtalálja a zenével a kapcsolatot, de igazából ez lehet egy kis segítség ehhez, hogy hogyan nyúljunk a zenéhez. Vagy akár csak az is, hogy itt most ugye elég sok darab fog elhangzani, nem úgy, mint ahogy a koncerteken általában kettő vagy három többnyire így szoktak felépítve lenni a koncertműsorok. Itt több darabból hallhatunk tételeket, és ezáltal ennyivel több zeneszerzőt, ennyivel több karakterű darabot tudunk megismerni. Természetesen, bocsánat, még azt hozzáteszem, hogy mindehhez lesz ugye szöveg is, amit Solymosi Tari Emőke, a sorozat házi asszonya fog majd elmondani, és lesz egy kis beszélgetés is a darabok között.
1: A Szent István filharmonikusokat egyébként Zsíros Levente vezényli majd. Összességében 1997 óta közel 300 előadás valósult meg, mint egy 100 000 néző részvételével, és akkor ez a szám, ez most még csak nőni fog, például most szombaton, amikor a Fuvola kerül majd reflektorfénybe. Mi az, amitől ehhez a hangszerhez vonzottál?
2: Hát szerintem ez egy nagyon szép légies, inkább a fenti szférákhoz kötődő hangszer. Ugye sokszor azt hiszem, hogy így a mitológiában is ez egy ilyen nagyon spirituális hangszer volt. Jó, ezt csak a mai fejjel mondom természetesen, de amikor 10 éves koromban választottam a fuvolát, akkor hát elmentünk a szüleimmel, szerintem ez egy ilyen nagyon jó dolog a gyerekeknek, hogy ki tudják próbálni a hangszereket, és meg tudják érezni, hogy melyik az, ami nekik legjobban tetszik, vagy melyik az, amiben ügyesek, melyik az, ami felkelti az érdeklődésüket. Nekünk volt egy megállapodásunk a szüleimmel, hogy nem vonós hangszerem fogok játszani, ez tulajdonképpen az ő kérésük volt. És akkor a fafúvósokat kipróbáltam, és rögtön az elején kezembe adtak egy fuvola fejet, ugye ez három részre szétszedhető a hangszer, és akkor először csak a fejet kellett megfújni, és szépen megszólalt, mondta az ottani tanárnő, hogy ez szerinte jól passzolna az én számhoz, úgyhogy valahogy egy ilyen egyszerű találkozás volt ez, de a mai napig öröm egyébként.
1: Hogyan hangolódsz a szombati koncertre?
2: Hát természetesen már elég régóta, több hónapja foglalkozom a darabokkal. Ezen kívül egy nagyon érdekes most számomra ez a felkészülés, mert a zenekartól, a Nemzeti Filharmonikusoktól használatra kaptam egy nagyon szép új hangszert. Így ez most egy ilyen szempontból a hangszernek is egy kicsit a megismeréséről szól ez a felkészülés. Azért az egy jó pár hónap szokott lenni, mire megszokunk egy új hangszert, ez nem sokszor történik az életünkben természetesen, és így most egyszerre készülök a darabokkal, és egyszerre ismerkedem a hangszerrel, úgyhogy ez most egy ilyen több rétű dolog.
1: Hát annál varázslatosabb lesz a koncert.
2: Igen, én is ezt remélem, igen. És természetesen a darabok gyakorlása mellett azért ez sokat megy ilyenkor a fejemben, sokat gondolkodom rajta, vagy csak hagyom, hogy megérintsen a zene. És akkor ez így formálódik bennem a felkészülési idő alatt.
1: Szóval akkor most is valami ilyesmi történik ott a jóga matracon, ahonnan te levonálsz.
2: Igen, az előbb gyakoroltam, és természetesen szoktam tornázni. Ez azért egy elég aszimmetrikus tartás, amiben mi a hangszert tartjuk, és ezért fontosnak tartom, hogy fizikailag a szükséges esetleg ellen másik oldali mozgásokat, erősítéseket, nyújtásokat megcsináljam, és ez egy ilyen felkészüléskor, vagy egy sűrűbb időszakkor még fontosabb.
1: Nagyon sikeres, szép koncertet kívánok, köszönöm szépen!
2: Én is nagyon köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel.
1: Bíró Zsófia, fuvola művész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat délután a Kugler Art Szalonban lesz a Hívj egy szörnyet uzsonnára című előadás. A Kuckó Meseház interaktív színházi expedíciója leginkább az 5-9 éves korosztálynak szól, akiket alkotóházzal és zsúrral is várnak. A darab Lázár Ervin írásai alapján keresi a választ, mi van a sötétben, mi történik, ha meglibben a függöny, vagy éppen megnyikordul a parketta, és mit tegyünk, ha félünk. A Van Mersze expedíció felfedezői találkoznak Bákásszal, a szabadúszó rettegés szakértővel, Mumussal, aki a saját árnyékától is fél, mégis reflektorfényre vágyik, valamint Zöldli Ficccel, aki mindentől fél, és éppen a 165. születésnapját ünnepli. Játsszák Nagy Dóra és Soltész Böze. Félős felnőtteknek csak gyermekfelügyelete mellett javasolt. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudás átadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál, lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, workshopok, dizájnprogramok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják majd egymást. A fesztivál kiemelt része a közösségi élmény is. Lesz közös városrésztakarítás, nyitott udvarok program, jóga, kreatív foglalkozások és számos részvételi workshop. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. Jó szórakozást kívánunk!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A rezsicsökkentés megtartását ígéri a leendő gazdasági miniszter. Szerdán kezdődik a Szegedi Zsigmond Vilmos Filmfesztivál. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Reggel óta tart a leendő kormányminiszter jelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány 16 minisztere a holnap délutáni parlamenti ülésen már esküt tehet. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásban.

0: után. Pusvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem több beszerzési forrásra támaszkodna a jövőben, és megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Kapitány István arról is beszélt, hogy megkezdték a tárgyalásokat a több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 0,2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, a többi közt az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Marad a többnyire felhős idő, egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsórakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parktól szintén egybefügg a sor. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton, a Hungária körúttól befelé és kifelé is szakaszonként. Egybefügg a sor a Fiumei úton az Orci tér irányában, és a nagyobb csomópontok közelében a Tököli út, illetve a Kerepesi út is csak lassan járható. Ugyancsak lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, a Hegyalja úton kifelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! Egyik pillanatban ezer ágra süt a nap, aztán szakad az eső, hát hiába, ilyen tavaszi időjárás van ma. Májusi eső aranyat ér, ugye? Van ez a mondás, most nem tudom, honnan jutott eszembe. Hát onnan egyébként, hogy van alapja. Én azt hiszem, hogy sokan a gazdálkodók közül várják az esőt, és jót is tesz az eső a talajnak. Egyébként minket is frissít, tehát nem jelenti ez az idő azt most, hogy különösebben mondjuk októberi érzetünk lenne, hanem ilyen kellemes, frissítő. Szóval engem nem zavar, pláne vagyunk benne a stúdióban, de mindegy, hallom az eső kopogását, és érzékelem a napsütés erejét is, nyitva van az ablak. Na, ennél sokkal lényegesebb, hogy ki lesz a vendégünk. Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzene igazgatója. A Koncertó idei évadáról beszélgetünk majd. Most pedig Vivaldi G-dur koncertó harmadik tétele következik a Budapesti Vonósok előadásában. Gitáron játszik Stankovics Béla és Tokos Zoltán.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Itt vagyunk a 2026-2027-es évad kezdetén, tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal, sokszínű, sűrű és többrétegű koncertprogrammal várják a közönséget, de mégiscsak azért van itt egy erőteljes fókusz. Árulja el, hogy ki, illetve kinek az életműve lesz idén a Koncertó Budapest középpontjában?
1: Hát valójában ez a bizonyos személy minden évben azért a középpontban áll, de most nagyon különlegesen. Beethoven 200, Beethoven halálának a 200. évfordulója alkalmából egy olyan nagy szabású fesztivált terveztünk, ami az egész évadon is átnyúlik. Tehát kezdődik januárban és novemberben, végződik. A januárban a Missa Solemnisszel kezdjük, és a Figurióval fogjuk befejezni ezt az évadot, amelyben gyakorlatilag valamennyi jelentős zenekari műve elhangzik. Majdnem, hogy a teljességre törekedtünk. Talán minden művet nem tudunk megtartani, de hát ez nagyon-nagyon sok koncert lesz, és fantasztikus előadókkal. És hozzá kell tennem, hogy a legnagyobb művészi szakmai feladat felmenni ezekhez a zenékhez.
0: A német zeneszerző géniusznak hány műve hangzik el körülbelül, illetve hány koncertet adnak majd az évadban?
1: Hát ezt nehéz azért megszámolni, mert szerintem még ez a szám még nem is végleges, hiszen vidéki koncerteken is mi szeretnénk minél több városba elvinni Beethoven zenéjét, és ez most még alakulóban van. Tehát azt, hogy számszerűen nem tudom, de azt tudom, hogy eljátsszuk az összes szimfóniát, eljátsszuk valamennyi versenyművét, előadjuk, amit említettem, a Missa Solemnis, előadjuk az operáját, azon kívül az zongora versenyeket még egyszer eljátsszuk már 27. október végén, akkor két nap alatt Fehérvári Zoltánnal. Ezt megelőzően a versenyműveket különböző előadók játsszák különböző műsorösszeállításokban, hiszen több esetben fesztiválszerűen szerkesztettük a műsort, tehát hogy hétvégéken, amikor több koncert is van Beethoven művészetéből. Tehát az egész évadon átívan ez egy nagyon-nagyon erőteljes fókusz lesz.
0: Ugye ez a Beethoven 200 fesztivál. Mit adott a koncertónak Beethoven munkássága, életműve?
1: Hát szerintem azt, amit az emberiségnek. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy Beethovennek sikerült talán az embert és az ember küzdelmét talán legfelemelőbben és egyben legmegrázóbban ábrázolnia, ami talán a számomra a legcsodálatosabb, hogy ami múló földi mi voltunk ellenére valahogy képes volt az embert összekötni az éggel. És szerintem ezzel elmondtam mindent.
0: Köszönöm szépen, jövünk is vissza. Vendégem Keller András, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth Díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzenei igazgatója. Ugye hamarosan indul az új évad, ahol szintén külföldi vendégművészek érkeznek majd a világ élvonalából. Hát nem tudom, hogy ilyenkor mennyire belátható a teljes évad, hát talán azért már valamelyest igen, lehet, hogy még nem minden részlet, de mi az, amit tudni lehet?
1: Hát nagyon sok visszajáró vendégünk van, olyanok, akiket a budapesti közönség is nagyon-nagyon szeret, de lesznek újdonságok is, de sort mondjuk kezdeném Augustin Hadelichel, aki az a csodálatos hegedűs az elmúlt években az egyik legnagyobb kedvence lett a pesti közönségnek, de Mihály Barenboim fogja például előadni az egyik legnehezebb és legritkábban előadott hegedű verseny, Csömbert hegedű versenyét, majd a volt egyszer egy 20. század fesztivál keretében, de erről majd beszélünk bővebben. Ismét visszatér a fantasztikus zongoraművésznő Kátya Bunia Kisvili, vagy a zongora nagyasszonya Elizabeth Leonszkája. Visszatérő vendég Ádvid Engegárd, aki Véth Sándor legendás koncertmestere volt, aki ma is aktív kvartettjátékos és kiváló karmester. Ismét Budapesten lép fel, szintén a volt egyszer egy 20. század fesztiválon Alina Ibragimova, az orosz születésű brit szegedi művésznő, Szergej Krilov, aki szintén nagy kedvenc. Ott lépünk fel először Budapesten Frank Peter Zimmermannnal, szintén hegedi fenomén, vagy Mark Butkov visszatér hozzánk, akit ismerhetne a budapesti közönség a koncertjeit, a fesztivál zenekar koncertjeiről is, vagy a fiatal zongoraművésznő Dina Ivanova, vagy olyan énekesek, mint például Cyril Dubois, aki sűrűn éppől Magyarországon, és Robert Bartnek, akivel nemrégiben a Máté Passió evangelista szerepében találkozhatott a közönség. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen nagy számú, nagy jelentős művész jön, de hát ne feledkezzünk meg a hazai kiválóságokról sem, úgyhogy gyakorlatilag, hát nem tudom, meddig sorolhatnám a sort, de hát természetesen itt lesz velünk a koncerteinken Perényi Miklós, Takács Nagy Gábor, Várde István, Vashegyi Bélt, Balázs János, Baráti Kristóf, Berett Mihály, Fehérvári Zoltán, Kelemen Barnabás, Magyar Valentin, Nemzeti Énekkar, a Kodály Kórus, szóval nagyon Láng Dorottya, Fekete Attila, Szutvéli Katalin, Sebestyén Miklós, és hát az évad művésze, akivel a nagyon sok jelentős koncertet fogunk együtt fellépni, az Várjon Dénes lesz ebben az évadban.
0: Várjon Dénes, Kossuth Díjas zongoraművész, hogyan fogadta azt, hogy ő lesz az évad művésze?
1: Hát én remélem örült neki, azért közöttünk nagyon
0: gyakori a kapcsolódás.
1: Évtizedes barát, személyes barátság köt minket össze, és zenészként is, hát már 20 évvel ezelőtt is nagyon sokat, amikor én még csak külföldön játszottam, sokat túlnyúzottak, váltottam el a világban. Dénes, és rengeteget kamaráztunk, és az elmúlt évtizedekben is rendszeres fellépője a koncertjének.
0: És akkor ez így lesz a folytatásban is.
1: Igen, és még vele még egy nagyon fontos vállalkozásunk van, és ebben az évben lemezre vesszük Bartók összezongora versenyét, valamint a fiatalkori rapszódját és a szkercót is, tehát egy teljes Bartók zenekari zongorás repertárt fogunk felvenni. Az ACM kiadó fogja kiadni.
0: Ez igen. És mikor kezdődnek a felvételek?
1: Ezek idén júniusban kezdődnek, és októberben lesz az utolsó felvételi periódus, és nagyon remélem, hogy már 27-ben hozzáférhetőek lesznek mindenki számára.
0: Aha. Köszönöm szépen, jövünk vissza, szó lesz még a különböző tematikus fesztiválokról is. Itt az Intermezzo-ban Keller Andrással, a Koncertó Budapest főzenei igazgatójával.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank. reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsórakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parktól szintén egybefügg a sor. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton, a Hungária körúttól befelé és kifelé is szakaszonként. Egybefügg a sor a Fiumei úton az Orci tér irányában, és a nagyobb csomópontok közelében a Tököli út, illetve a Kerepesi út is csak lassan járható. Ugyancsak lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt. A Hegyalja úton kifelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzenei igazgatója. Az idei, pontosabban a soron következő évadot, a 2026-2027-es évadot próbáljuk meg egy kicsit összefoglalni, kontextusba helyezni. Hát ismét több tematikus fesztivállal is készülnek. Melyek ezek?
1: Hát vannak a már jól ismert és évek óta minden évben visszatérő fesztiváljaink, mint a Magyar Kincsek Ünnepe. Ez október 11-én lesz a Zene Akadémián vasárnap. Az egész fesztivált Pró György tanár úr emlékére tervezzük, amelynek a délelőtti zenekari koncertjén Baráti Kristóf lesz a karmester, akivel csak éppen eszembe jutott, hogy most néhány napja jelent meg egy közös lemezünk, Beethoven hegedű versenye és a két románc, a Brilliant Classics kiadónál. Baráti Kristóf most a csodálatos mandarin szvítet fogja, illetve szerintem most lehet, bocsánat, hogy rosszul van ebbe a szigetbe, a teljes mandarin fogja dirigálni. És egy különlegességet, Rózsa Miklós Spellbound koncertóját, amelyet Magyar Valentin fog előadni, és a koncert elején pedig Dubrovai László Laudate című műve szerepel, amelyet Kasszander Orsoly a Altfuvolán és Borod zenekar fog játszani. Délután a Solti teremben az idén 100 éves Kultár Györgynek lesz a kamarazenéje, és én boldog vagyok, hogy az idén ilyen sokszor is többféle módon is felhívhatjuk a figyelmet erre a végtelenül szép zenére, amelyet az én nagymesterem írt, úgyhogy hogy a Virág az ember címmel Kultár György kamarazenéje lesz a Magyar Kincsek Ünnepén a délutáni hangversenyen. Majd az esti koncerten lesz három, sőt több érdekesség. Az egyik Liszt Ferencnek Kocsi Zoltán átiratában a Goethe Festmarsch című zenekari műve, majd Schubert csodálatos F-moll fantáziájának zenekari változata, melyet Doknányi Ernő hangszerelt. Ezek után egy egészen különleges mű hangzik el Veres Sándornak a Versenyi Vonós Négyeszék Zenekarra című műve, amelyet a Kelemen Kvártet ad elő. Majd Szőlősi Addio című művét, ami szólóhegyetű és vonózenekar, ezt én fogom előadni. Ezt Pró György tiszteletére született ez a mű. Majd Liszt Gyász gondolaját adja elő Perényi Miklós és Magyar Valentin, amely összekapcsolódik Kultár György Disté Hárgin című új operájának az előadásával. Ugye a bemutató a 100. születésnapot követő napon volt a Művészetek Palotájában, és most először hangzik el teljes formájában a Zene Akadémián.
0: Ugye Kró György 100 éve született neves zenetörténész és kritikus, akit az előbb említett.
1: Igen, tehát Kró György emlékére van az egész Magyar Kincsek Ünnepe, tehát igen, az egész rendezvény az ő emlékére szánjuk. És hát elfelejtettem az imént említeni, hogy természetesen a Kultár opera főszerepében újra Mária Huszmant hallhatja a közönség.
0: Ez tehát egy októberi esemény, ugye? Hát még egyelőre itt vagyunk a nyár előtt, de novemberben, most már akkor haladjunk időrendben, újra lesz hallgatásnapja, amely a kortárs zene ünnepe.
1: Természetesen ennek a programja most még alakulóban van, illetve ugye rengeteg darab halmozódik fel, de ez úgy szokott lenni, amit nem tudtunk a korábbi alkalom, akkor azokat próbáljuk meg később életre hívni, tehát itt még nem tudok pontos programot mondani, csak az, hogy a korábbiakhoz hasonlóan lesznek nagy újdonságok, bemutatók, magyarországi bemutatók, és némileg lesz klasszikus zene is, ami összeköti, illetve más dimenzióba tudja majd helyezni a kortárs alkotásokat.
0: Beethoven mellett azonban egy másik korszakos művész, Richard Strauss is az évad központi szerzője. Ez miben nyilvánul majd meg?
1: Visszatérően az évad során Strauss műveket adunk elő, hogy néhányat említsek. Mindjárt az évad nyitón két fantasztikus műve hangzik el, a késői metamorfózisok és a rózsalovak szvit. A később, például halottak napja előtti szombaton, a négy utolsó ének és a halál és megdicsőülésnek Szutvöri Katalin szólójával, majd később lesz az Zarathustra decemberben, tehát szeptember és december között már három olyan koncert is lesz, ahol igen jelentős Strauss alkotásokat hallhatunk. Későbbiekben januárban lesz a második kürtverseny és a nagyon ritkán hallható, de nagyon nagyszerű mű a Burlesk, ez egy zongora verseny, amelyet Dina Ivanovna fog előadni, a kürtverseny szólistája Tóth Bálint és a karmester Alexei Kornyákon lesz.
0: Milyen gyorsan repül az idő így, ugye, ahogy beszélünk róla. Jövünk vissza Keller Andrással, a Koncertó Budapest főzeneigazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Concerto Budapest főzene igazgatója. Hát igyekszünk áttekinteni a következő évadot, a 2026-2027-es szezont. Ugye egy új sorozat is indul, Volt egyszer egy 20. század címen. Mi a koncepciója ennek a fesztiválnak?
1: A 20. század első, mondjuk a nagy háborúig tartó időszaka olyan zenei gazdagságot hozott a világban, ami teljesen páratlan, és ez egy kimeríthetetlen kultúrkincs, úgyhogy most elsősorban azért a századeli Bécshez kapcsolódó szerzők, akik aztán később már másképp írták a műveiket, lesznek a fókuszban, de a célom szerint ez egy hosszú távú sorozat lesz, mert ez egy olyan zenei világ, a 20. század legalábbis első felének a világa, ami egészen rendkívüli, és hát a címét is egy kicsit ugye ki lehet belőle hallani egy nosztalgiát, hogy ebből a mai kicsit gépiesedett és elidegenedett korunkból azért nosztalgiával gondolunk olyan korra, amiben ugyan nem élhettünk, de tudjuk, hogy milyen végtelen érzelmek voltak, és ezekre az érzelmekre olyan nagy szükségünk lenne a mai korunkban is, úgyhogy én szeretnék évről évre ebből felidézni, vagy megidézni műveket. Úgyhogy ebben az évben indítjuk el fantasztikus szólistákkal, mint Alina Ibragimova, Mihály Bárenboim, Baráti Kristóf, lesz a Keller Quartett is, Abuzara Amira és Mariam, Kokas Dóra, Krenyán Csaba, Dani Imre, Kis Péter, a kiváló Káosz Quartett, Baráti Kristóf, szóval egy nagyon-nagyon gazdag Pasztícsák Polina, Berec Mihály. A koncerteken egyébként titkosan az idén is egy kicsit hegedű ünnep lesz, mert lesz három különleges hegedű verseny. November 28-án este Berg hegedű versenyét adja elő Alina Ibragimova, melynek az alcíme egy angyal emlékére. És másnap szintén a Zeneakadémián 29-én vasárnap este pedig a Korngold hegedű versenyt játsza a Baráti Kristóf és Schönberg hegedű versenyt Mihály Bárenboim. Úgyhogy három különleges hegedű verseny is lesz, és közte fantasztikus kamarazene, mint Korngold szvitje, a Schönberg Kammerszimfóniának a Webern általi kamara változata, Berg-Wozzeck operájának szintén egy kamara változata, vagyis hangszerelése, de felcsendül az konkrétan 1900-ban íródott Mahler 4. szimfónia, vagy Webern 5-zenekari darabja, szintén kamara koncerten Webern Langzamerzsát, a Berg Adagio, amely a Berg Kammer koncertnek szintén egy trió változata, annak a lassú tételének Mahler zongora négyese, Schönberg megdicsérít éjj. Szerintem nagyon fantasztikus repertoár lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ez egy hosszú távon sikeres sorozat lesz.
0: Hiszen ezt hagyományteremtő szándékkal hívták életre, ugye? Tehát, hogy később
1: ér. Ez a célunk.
0: Ez a cél, aha. A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egy napos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Mozartnak. Ez ebben az évadban sem maradhat el.
1: Természetesen idén is lesz Mozart nap, a házigazda az új szezonban is Batta András lesz, Várjon Dénes lesz az egyik szólista, és a műsort ki lehet találni, Mozart lesz.
0: Igen, ezen nem is kell sokat töprengeni. A Concerto Mesteriskola az ön kezdeményezésére indult 2024 tavaszán. Mi volt a célja?
1: Azt gondoltam, hogy most már lassan 20 éve, évről évre fantasztikus zenészek jönnek ide hozzánk, akik csodálatos koncerteket adnak a budapesti közönségnek, de szerettem volna, hogyha picivel több nyomot hagynak maguk után, és hogy a tudásukból valamit át tudnának adni a fiatal generációnak. És ennek nyomán jött létre ez a mesteriskola, hogy természetesen aki csak teheti, ha csak néhány órára is, de közelről avassa be a Zeneakadémia hallgatóit és a fiatal zenetanulókat abba, hogy ők hogyan gondolkodnak a zenéről, hogy közelítenek a remek művekhez, milyen mesterfogásaik, milyen megközelítésük van, és hát ez nagyon sikeres az elmúlt két évben Augustin Hadelich, Leon Skaya, Christian Petzlaff, Sergei Kirov, Pierre Noran, Emar, Anthony Merwood, Arvid Engegaard, Mario Pinello, Antje Weikhardt, Ardest Meyer, Takács Gábor és Kenyő László és Szűcs Máté tartott mesteriskolákat, és én nagyon szeretném, hogy a jövő évadban is a lehető legtöbbet tudjuk majd megtartani a koncertjeink között.
0: A tehetségek felkarolása is valahol az önök missziója közé tartozik. Hogyan lehet őket támogatni a kezdetektől az útjukon keresztül?
1: Csak azt a példát mondom, hogy a csodálatos testvérpár Amira és Mariam Abuzakra szem 7 és 9 vagy 10 éves korukban léptek fel először a koncertóvá. Most már fiatal hölgyekké váltak, akik már nagy versenyeket nyertek, és hatalmas világkarrierje van már most 18 éves vagy 19 éves Amirának, és Mariam szorosan követi őt. Tehát rendszeresen, amikor csak tehettem, én is foglalkoztam velük, illetve a koncertónál kaptak lehetőséget. Tehát akiket tudunk, azokat, amennyire tudjuk, szeretnénk támogatni a jövőben is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sikeres évadot kívánok, varázslatos koncerteket és jó munkát.
1: Én is köszönöm, viszonthallásra.
0: Keller András volt a vendégem, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak az óceánjáró utasai között. Szeles esős időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormánytárca vezetői leteszik esküjüket. Jelentős átalakításra szorul a belügyi tárca. Fontos, hogy a jövőben csak annyi feladatot végezzen, amelynek ellátására alkalmas, jelentette ki a belügyminiszter jelölt a parlamenti meghallgatásán. Pusvai Gábor hozzátette, elsődleges szempont, hogy olyan intézményi környezet jöjjön létre, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt. Erről beszélt Tar Zoltán kinevezés előtti parlamenti meghallgatásán. A társadalmi

0: Kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa elmondta, hogy átvizsgálják a határon túli és diaszpóra támogatások rendszerét, az elszámolás rendjét és formáját. Hangsúlyozta azt is, hogy küldetésének érzi, hogy elősegítse a magyar nemzeten belüli megbékélést. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban, délelőttönként pedig gyerekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírustesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírustesztje is pozitív lett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Ma is torlódásra számítsanak a fővárosban a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, és ezért a 105-ös, illetve a 210-es autóbusz ezúttal is a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Szabadság híd és a Szent István park között mindkét irányban, illetve a Kiskörúton is szintén mindkét irányban az Asztória előtt. Erős a forgalom a Rákóczi úton, telített az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út az Erzsébet tér előtt, az Üllői út befelé a József körút előtt, kifelé az Ecseri út környékén. Továbbá nehezen járható az Alkotás utca a déli pályaudvar előtt, a Hegyalja úton is akadozik. A Hegyalja úton is akadozik a haladás kifelé szakaszonként, csak úgy, mint a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassulásra számítsanak a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Május 11-én minden kedves Ferencnek gratulálunk, ez a mai az ő napjuk, de ma ünnepelnek még Fülöp és Mirandolina nevű hallgatóink is. Ma van a közlekedési kultúra napja. Magyarországon egyébként 2015 óta tartjuk, hát fontos erre felhívni a figyelmet. A biztonságtudatos, környezettudatos, udvariasan közlekedő emberek ünnepnapja ez a mai. Csak hogy tudjuk így összefoglalva. Csajkovszki diótörő szvittjéből következik a csokoládé tündér tánca itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Ha felteszik magunknak a kérdést, hogy vajon megfér-e egymás mellett egy DJ-set, mondjuk az elektronikus zene és a nagy zenekari hangzás, akkor lehet, hogy elsőre még azt mondanák, hogy á nem, de mi majd most bebizonyítjuk, hogy nagyon is, ugyanis érkezik a Vasovszky Symphonic nem akárhová, hanem a Margit-szigeti színház díszletei közé. Gondoltam, hívjuk fel Vasovszky Norbert zeneszerző, producer DJ-t, hogy egy kicsit elmagyarázzuk önöknek, hogy mit láthatnak majd ebben a nagyszabású produkcióban. A művész úr pedig itt van a vonalban. Szia!
2: Nagyon jó napot kívánok mindenkinek!
1: Szóval, ami elsőre nem látszik összeköthetőnek, azt is sikeresen kötöttétek össze, nem először és nem utoljára. Hogyan kell ezt elképzelni, hogyha most a saját magad promótere vagy marketingese vagy, és egy pár mondatban ezt össze kell foglalni azok számára, akik még nem értik?
2: Nagyon röviden, DJ-szet hangszerekkel és énekkel, mindez ugye élőben. Picit bővebben pedig talán azt tudom mondani, hogy az elektronikus zenét szerintem egy fúvós és egy vonós zenekar nagyon-nagyon jól ki tudja egészíteni, és ezt szeretném megmutatni a Margit szigeten az embereknek, mindezt egy igen komoly köntösben, ugyanis úgy a színpadi effektektől kezdve vizuálig, rengeteg lámpáig egy olyan látványt szeretnénk tényleg átadni a zene mellé, hogy egy nagyon kerek show legyen, és tényleg egy olyan élménnyel tudjanak hazamenni az emberek, hogy azt mondják, vagy erre még emlékezzenek akár fél év vagy egy év múlva is visszaemlegessék a koncertet.
1: No, továbbra, ugye, igen, folytasd.
2: Bocsánat, csak egy mondat, ami ugye nagyon fontos, hogy világslágereket játszunk, szóval ez egy közismert, közérthető koncert lesz.
1: Látod, majdnem ellőtted a következő kérdésemet, ugyanis ha azt a hallgatót képviselem a beszélgetésben, aki még nem járt ilyenen, akkor felmerülhet benne a kérdés, hogyha itt elektronikus zene van és szimfonikus, akkor vajon klasszikus zenét játszotok-e elektronikus módon, vagy elektronikus zenét játszotok szimfonikus zenekarral, de kiderült ezek szerint, hogy utóbbi a helyzet. Azért mondjuk el, nyilván nem a szimfonikus zenekar tagok szerint, hogy ki mindenkiből áll a Vasovszky Symphonic, akik körülötted állnak és körülötted zenélnek, szerintem lesz a hallgatók számára egy-két ismerős név is.
2: Ebben én is biztos vagyok, ugye az alapcsapat, a Vasovszky Live alapcsapatban Bakus Betty énekel, Jao szintén énekel és gitározik, Harold Péter szaxofonozik, és a Pete Projectből jól ismert Ferenc Péter pedig hegedül, és a Cool Strings csapata az, aki kiegészíti így az ötfős alap brigádot egy ilyen szimfonikus csapattá.
1: Akkor tulajdonképpen hányan is lesztek nagyjából a színpadon?
2: 24-en, mert hogy Lengyel Juhanna is a sztár vendégünk lesz, aki ugye 4 évig volt a zenekar tagja, és ez lesz egy olyan búcsú koncert is tőle.
1: Tehát ő más irányba megy, azért egy-két dalcímmel talán még jobban képbe helyezhetjük azt, akinek még mindig lenne kérdése. Szóval milyen pop vagy populáris zenékre számíthattunk szombat este, mondjuk el, hogy szombat este 8-kor lesztek a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, vagy pedig másnap, hogyha esőnap lenne, de nem lesz, mert jól állunk a dologhoz. Milyen dalokra lehet számítani?
2: Avicii Wake Me Up például, ugye azt hiszem 2013-ban volt óriási sláger, és napjainkig minden buliban nagyon jól működik, de visszanyúlunk egészen a Backstreet Boysig, az Everybody-ig, Swedish House Mafia is lesz, Classic House vonalon mozogva, Show Me Love, Sissy Peniston Finally, Gypsy Woman is, illetve Café Del Mar is szerepel a repertoárban. Mit is mondhatnék még, nem akarom lelőni a teljes
1: műsor, de
2: például Fia Titánium is benne van a műsorunkban.
1: Szóval tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy aki nagyjából az elmúlt 30 évben járt klubokba és táncos helyekre, az biztos, hogy valami familiáris darabbal találkozni fog. Mondj még el biztos egyet nekem így kiegészítésképpen, hogy mikor jött neked az ötlet, hogy ezt meg kéne csinálni, mert még mindig bizarnak tűnhet az, hogy Avicii-t vagy esetleg David Guettát vagy a jó ég tudja kit szimfonikus zenekarral hallgassunk. Volt valami pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy hoppá, ezt kéne, vagy hogy volt?
2: Alapvetően gyerekkoromtól kezdve mindig kerestem ezt a nagyzenekari hangzást, csak hát egy ilyen, hát én egy szegényen falusi gyerek voltam, vagyok, és hát nem igazán tudtam ebben gondolkozni, hogy most ezt hogy valósítsa meg. Nyilván a modern világ hozta magával a VST-ket, és akkor próbáltam számítógépen ezt valahogy összehozni, ezt a hangzást. Aztán ahogy teltek az évek, igazából az élet az támogatott ebben, mert hát megjelentek mellettem zenészek, először csak egy, kettő, három, aztán hát szépen felépült ez az egész nagy zenekar, így nagyon röviden összefoglalva.
1: Ez pont elegendő ahhoz, hogy talán megjöjjön a kedves hallgatók kedve ahhoz, hogy szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadra látogassanak, ahol tehát Vasovszky Szimfonik lesz. Mondom még egyszer, a sztár vendég Lengyel Johanna, a zseniális, gyönyörű hangú, nagyon tehetséges énekesnő, aki ráadásul, ha angolul énekel, elfelejtett, hogy magyar, nem? Ebben egyetérthetünk, egészen tökéletes kiejtéssel énekli a dalokat.
2: Teljesen.
1: Ott lesz Bakos Bettina, Jau, Pete és Harold Peti, valamint természetesen maga a mester, Vasovszky Norbert zeneszerző, producer, DJ, akivel reméljük meghoztuk a kedvüket ehhez a különlegesnek ígérkező szombati programhoz. Művész úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, további szép napot
2: neked,
1: szia!
2: Nagyon köszönöm én is! Szép napot!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemecsi Lajos új könyve a Hullámzásban, szereplők történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ. Izgalmas történeteken, eddig kevésbé ismert archív anyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerző a kötet szerkesztőjével, Veres Gáborral beszélget majd. Vasárnap a Zeneakadémia nagy termében az egyik legismertebb barokk oratórium Händel messiása hangzik el. A Haydneum régi zenei központ koncertjén nemzetközi szinten is magasan jegyzett brit énekesek lépnek fel. Joanne Young, Tim Mead, James Gilchrist és Neil Davis. A messiást Händel 1741-ben kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt komponálta, az Új Szövetség és a Zsoltárok szövegeit alapul véve. A Purcell kórus és az Orfeó zenekar számtalanszor szólaltatta már meg az oratóriumot, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik az Állé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket töltött, rakott, amerikai, nagymamaféle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk majd, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is. Így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verzió is. Szombaton a Pastorales sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lép fel. Közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is felcsendülnek majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Ma is torlódásra számítsanak a fővárosban a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, és ezért a 105-ös, illetve a 210-es autóbusz ezúttal is a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szabadság híd és a Szent István park között mindkét irányban, illetve a Kiskörúton is szintén mindkét irányban az Asztória előtt. Erős a forgalom a Rákóczi úton, telített az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út az Erzsébet tér előtt, az Üllői út befelé a József körút előtt, kifelé az Ecseri út környékén. Továbbá nehezen járható az Alkotás utca a déli pályaudvar előtt, a Hegyalja úton is akadozik a haladás kifelé szakaszonként, csak úgy, mint a budai alsó rakparton, a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lassulásra számítsanak a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, továbbá a Széll Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, jön izgalmas téma, a madarak és fák napja. Tehát ez az, amire szerintem mindenki emlékszik, és arra, hogy ilyenkor kimentünk a szabadba. De hogy ez Budapesten hogy jelenik meg?
2: Tényleg az iskolákban is mindenhol igyekeznek erre hangsúlyt fektetni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan fővárosunk, ahol épített örökség mellett tényleg a fák és a madarak is jelen vannak. Május 10-e az a dátum, amikor a madarak és fák napját ünnepeljük, úgyhogy ennek a jeles napnak az alkalmából hoztam a kedves rádióhallgatóknak és neked, Nóri, egy darab fát és sok-sok madarat a fővárosból.
1: Egy darab fát, de gondolom, akkor ez egy különleges fa.
2: Igen, ez egy különleges fa, ami nekem nagyon régóta foglalkoztatja a képzeletemet, és már utána is mentem sokszor. Nagyon sok tévhit van ezzel a fával kapcsolatban, és konkrétabb legyek, a pesti oldalon vagyunk, a Széchenyi téren közepén, ott Széchenyi és Deák szobra között, a Four Seasons Hotel, vagy a Gresham Palota előtt van egy gyönyörű, szép és láthatóan nagyon régi akácfa, amiről nagyon sokáig tartotta a közvélekedés, hogy ez Pest legrégebbi fája. Úgyhogy ez volt az, ami engem elindított, hogy vajon tényleg ez a legrégebbi fa, és hogyha igen, akkor milyen idős lehet.
1: Mit találtál róla?
2: Hát azt találtam, hogy nagyon sokan írták azt róla, hogy ez a fa, ez már a kiegyezéskor is ott lehetett, és mi mindent látott, ha ez a fa beszélni tudna. Úgyhogy ha az ember elkezdi megvizsgálni a korabeli fényképeket, és a Fortepánon, illetve Klösz György jóvoltából nagyon sok korabeli fényképünk van, akkor azt találjuk, hogy bizony 1867-ben a kiegyezés évében bármi furcsa és meglepő is, de ez a fa még nincs ott a tér közepén. Ugyanis történt egy nagyon jeles esemény 1867-ben a kiegyezés kapcsán. Ott építették fel a mai Széchenyi téren a koronázó dombot. Ugye összehordták a monarchia minden területéről ezt a kis mesterséges dombot, és ennek a tetejére állt fel Ferenc József, és tartotta ki a kardját a négy égtáj felé, jelezve ezzel, hogy ő majd óvni és védeni fogja ezt a létrejövő birodalmat. Tehát ezeken a fényképeken hiába keressük ezt az akácot, nincs ott, és nincs ott még az 1872-es Klösz György által készített fényképeken sem, hanem a helyén konflisok áldogálnak. Tehát ekkor még nincs ott a téren.
1: Igen.
2: Viszont 1930-as évekből már vannak fényképek, ahol már látjuk ezt a fát az ő szép terebélyes mi voltában. Tehát valamikor az 1870-es és az 1930-as évek közé tehető a fának az ültetése. Ha ezt megfelezzük középen, akkor mondhatjuk azt, hogy az 1900-as évek elején ültethették, tehát olyan 120 év körüli lehet ez a fa.
1: Nagyon meglepő az, amikor azt mondtad, hogy madarakat is hoztál, és hát persze, miért ne lehetnének Budapesten madarak, nem csak vidéken vannak, és nem csak vidéken lehet madárcsicsergésre ébredni, hiszen mi itt a rádió stúdióban, ugye a második kerületben vagyunk, a Detrekő utcában, mi is rendszeresen halljuk.
2: Igen.
1: A madárcsicsergést.
2: Én is itt lakom a kerületben, és én is állandóan arra ébredek, azzal kelünk, úgyhogy valóban itt vannak körülöttünk.
1: Na, de akkor madár nagy hatalom vagyunk, vagy sem?
2: Azok vagyunk.
1: Azok
2: nagyon
1: vagyunk.
2: Szépen ki is mondtad, így van, ez nagyon különleges dolog Európában, hogy egy ilyen vibráló főváros lehet egyben madár nagyhatalom is, és hogy ez miért is van így, az elsősorban annak a nagyon szerencsés egyensúlynak köszönhető, hogy az emberi jelenlét, illetve a zöld területek, a parkok, akár a budai hegyek, vagy a pesti oldalon található relatíven nagy zöld felületek lehetővé teszik a madarak számára, hogy itt megmaradjanak, és időt töltsenek nálunk.
1: Hány madárfajról van adatunk?
2: Tudjuk, hogy az elmúlt években több mint 250-260 madárfajt figyeltek meg a főváros légterében. Ez országszerte, hogyha összevetjük az országos adattal, az körülbelül 400. Tehát mondhatjuk ezt, hogy az országban jelenlévő madaraknak a 60%-a jelen van Budapesten. Tehát nem kell elmennünk vidékre, hogy te is mondtad, igen, hanem itt a fővárosban, ha nyitott szemmel járunk, akkor megfigyelhetjük a madarakat.
1: Milyen madarakkal találkozhat?
2: Szerintem van egy-két olyan madár, amit napi szinten látunk. Azt gondolom, hogy szinte belebotlunk például a galambokba. Nagyon sok van, talán túl sok is belőlük. Ez konkrétan a parlagi galamb, amit nagyon sokat láthatunk, de van körülbelül 3000 fekete rigó Budapesten, és hát a varjak is elég nagy számban vannak jelen. Őket én idegenvezetői munkám során fönt a Várnegyedben nagyon sokat szoktam látni, a dolmányos varjút például a legkülönbözőbb helyeken. Amit szintén nagyon sokat látunk, a veréb, természetesen a házi veréb, de a fülemüle is nagyon kedveli Budapestet, főleg az ártereket szereti, a bokrokat, de a parkokban, a kertekben is jelen vannak, és hát nekünk van egy Dunánk, ami létrehozza azt a természetes árteret, ami a fülemüle számára is kedvez. kedvező életteret biztosít, és ugyanez igaz például a Danka sirályra is. Ha a Dunaparton sétálunk, vagy a Dunán hajókázunk, akkor nagyon sok sirályt lehet látni.
1: Ragadozó madarak vannak-e Budapesten?
2: Igen, nagyon érdekes, hogy például megtaláljuk az erdei fülesbaglyot, ezt főleg a Gellért-hegyen és környékén találjuk. Szintén jelen van a kerecsensólyom Budapesten, ugyan nem túl gyakran, de előfordul a városban a kabasólyom és a barnaréti héja is, tehát tényleg a legkülönbözőbb ragadozó madarakat is megtaláljuk itt.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor rengeteg madár megfigyelést és fa megfigyelést kívánok. Köszönöm.
2: Így van, én is.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Bíró Zsófia, fuvala művész, akinek játékát szombaton a Szent István Filharmonikusok koncertjén lehet majd meghallgatni a Pastorale sorozat idei záróhangversenyének keretén belül. 5 és 6 óra között velünk volt Keller András, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója, akivel a soron következő 2026-27-es évadról beszélgettünk. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, jó pihenést, viszonthallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Korszerű tanulási rendszert alakítanak ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sorkötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andriy Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt,

0: Ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszín elő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él, az optimális 4 000 helyett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Duránszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csak nem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercenaszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagyvad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él, az optimális 4 000 helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég,

0: Több felé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehu nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű ponton hídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Állateledelgyűjtés lesz a hétvégén. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. A szakmai rendszer a régióban elsőként akkreditálta a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ezzel igazolta, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése. Több mint 270 tonna élelmiszer adomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. A felajánlásokból 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei a Mancs a bajban címen érhetők el az interneten. Több mint 2500 esetben

0: állapított meg szabálytalanságot a rendőrség a teherautók és buszok múlt heti ellenőrzése során. Gyakori volt a pihenőidővel kapcsolatos szabályok megsértése, a rakománybiztonság, a gyorshajtás, valamint a biztonsági öv használatával kapcsolatos jogsértés. 13 esetben a helyszínen bevonták a járműforgalmi engedélyét. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekedésre

0: növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Dunahídjai és a budapesti Dunaághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémia. A kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória

0: alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást, a jövő hétfőtől az alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a

0: A Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 1923-ban ünnepelte 50 éves fennállását, azaz a három város Pest, Buda és Óbuda egyesítésének félszáz éves évfordulóját. Erre az alkalomra a Zeneakadémia három fiatal, de már ismert szerzőjétől, Bartók Bélától, Doknányi Ernőtől és Kodály Zoltántól művet rendeltek. A novemberi bemutatón a pesti Vigadóban hangzott fel először, a szélesebb közönség előtt, a Psalmus Hungaricus, Kodály máig talán legismertebb műve. A főváros 1936-ban újabb jeles évfordulót ünnepelhetett. Ekkor volt 250 éve, hogy Buda felszabadult a török megszállás alól. Erre az ünnepre született meg Kodály egy másik, szintén méltán híres alkotása, a Te Deum, amelynek bemutatója a Mátyás templomban volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on, hop-off borbusza.